0: A hírszerzési értesülések megosztását Ukrajnával, mondta Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében. Meggyőződését fejezte ki, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij is véget vetne a háborúnak, de mint fogalmazott, sok a gyűlölet köztük, és nem tudják, hogyan lépjenek ezen túl. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Proust összkiadás fordítójaként vehette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt időnyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg.
1: Időjárás jelentés.
0: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Tudom, hogy érzed, te is azt az űrt, ami kettőnk közt itt van már régen. Nem tudom, miért is küzdünk, amikor elrontottuk vége.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000 vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 ezerre becsülte a számukat. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézték fel október 3-án a Nagy Gáspár Művelődési Központban. Kerekasztal beszélgetést is rendeztek a 40 éves múltról Pataki András Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész Rajner Ágota, az Üsa Hasadra színpad vezetője és Gerd Gyerezső, a vasvári játékszín tagja részvételével. Ezt a beszélgetést idézzük fel ma is műsor. A szombati délvasi barangolóban elhangzottak folytatásaként. Ezt a témát kínálja önöknek meghallgatásra a magazin szerkesztője, Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér.

0: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézték fel október 3-án a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A Színház Örök című egész délutános rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztalbeszélgetéssel és zenei programmal várták az érdeklődőket. A Csokonai Vitéz Mihály díjas 39 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs tollából adott elő 2 komédiát. A 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatta be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is felléptek, majd kerekasztal beszélgetést rendeztek a vasvári színjátszás 40 évéről Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágota, az Üss a hasadra színpad vezetője és Gergye Rezső a vasvári játékszín tagja részvételével. Ezt a beszélgetést idézzük ma föl műsorunkban.
1: A 19 évvel ezelőtti kezdetekről, amikor beszélünk, meg most néhány előadást kiemeltünk, de tudom, hogy az előinterjúmban is mindig hangsúlyoztad, hogy ez a csapat több, mint színdarabokat megtanuló egyének halmaza, hanem sokkal több ennél.
2: Ez így van, tehát amikor kirándulunk, halottakat nem hagyunk hátra, és kertesház, és tehát hogy ez egy baráti csapat igazából, akik egymás kezét fogva élnek ma is meg. Ez egy olyan baráti szövet, ami ha nincs színház, akkor is egymásnak vagyunk, és egymásért vagyunk, és senkinek nem engedjük el soha a kezét. Tehát azért a 19 év alatt nyilván voltak olyan élethelyzetek, amik megpróbáltak embereket, tagokat, voltak egyébként egymás között is azért konfliktusok, meg eltérések, de valahogyan mindig túléltük, mindig egymásért túléltük a konfliktusokat is, és újra tudtuk kezdeni, és közben van, aki gyerekeket szültek család, és visszajött játszani, volt, aki nem tett, hogy... De mindenkiről tudunk, tehát aki most nem játszik, arról is tudunk a mai napig, tehát azokkal az emberekkel is tartjuk a kapcsolatot, aki most éppen nem játszik, mert ők mégis hozzánk tartoznak valami.
1: Igen, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogyha a 19 évetekről beszélünk, hogy ezt elsőként megállapítani, meg kiemelni, nem? Hogy tulajdonképpen ilyen szempontból a színház másodlagos, mert ez a 19 év óta létező kapcsolat, erős kohézió, ez nem változik.
2: Egymásra hat, tehát hogy a színház is erősíti a baráti köteléket, meg a baráti kötelék is erősíti, amit az András mondott, hogy ne csak játszani szeressek időtöltéssel, hanem akarjak egy kicsit jobbat is csinálni. Tehát a két dolog az erősíti egymást szerintem. Hát a legbüszkébbek a közösségi díjunkra vagyunk. De tényleg, tehát kaptunk egy ilyen díjat valamelyik fesztiválon, hogy a legjobb alkotó a közösségi díját. Én arra vagyok a legbüszkébb.
1: Ez lejött a színpadról a nézők,
2: igen,
1: a díj számára.
2: Igen. Tehát, hogy ez, ami köztünk van, az úgy jött le, hogy igen, hogy ebből egy zsűri meg tudta ezt fogalmazni. Anélkül, hogy mondjuk minden nap velünk lenne, vagy itt lenne, vagy ismernék.
1: Kicsit a jelenetekről is beszéljünk, hogy most mi újság van, mire készültök, milyen problémák, nehézségek vannak, ilyen örömök.
2: Hát az utánpótlás kérdés az egyelőre egy picit problematikus. Bár ugye a családokban született gyermekekkel azért már foglalkoztunk tavaly, ők az is a Hasadrácska névre keresztelődtek egyelőre, de ez még nem rögzült, és nem, tehát ennek keressük az útjait, hogy lehet az utánpótlást valahogy beszervezni, vagy megszervezni, vagy valahogy fölhívni a figyelmet, hogy ővelük is tudjunk dolgozni, meg az időnkbe is beleférjen valahogy. Úgyhogy ezt problémának érezzük, hát szerintem az anyagi probléma az mindenkinél adott jelenleg, tehát az egyesületek finanszírozásától kezdve mindenhol, tehát ezt szerintem ugorjuk, tehát ez most van. Aztán természetesen nem adjuk föl, mert attól függetlenül, hogy nem látunk most forrást rá külön, hát jövőre 20 évesek leszünk, ahogy a Rezsőjék 40. Tehát én azt gondolom, hogy azt az évfordulót, azt itt Vasváron úgy szeretnénk megünnepelni, mindkét csapat, akár külön, akár együtt, majd alakul, hogy ez a városnak is fontos legyen, és hogy méltóképpen meg tudjuk ezt ünnepelni, mert azt gondolom, hogy 20 év meg 40 az annyira sok idő, hogyha valaki nekem az elején azt mondja, hogy 20 év múlva is ezt fogod csinálni, és még mindig színházat fogtok csinálni, akkor lehet, hogy azt mondom neki, hogy jaj, ne butáskodj már, hát megpróbáltunk valamit. És itt vagyunk 20 év múlva is.

0: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézték fel október 3-án a Nagy Gáspár művelődési központban. A délutáni program részeként kerekasztal beszélgetést is tartottak a vasvári színjátszás 40 évéről. Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágota, az Üsse Hasadra színpad vezetője és Gergye Rezső, a vasvári játékszín tagja részvételével. Ebbe a beszélgetésbe hallgathatnak bele most a műsor segítségével.
1: Térjünk történetmesélésben. 39 évvel ezelőttről beszéljünk, de mikor veled is megcsináltam az előinterjút, már előre tudtam, hogy ebben a kérdésben neked nem az időegyenesben, nem az a bizonyos 39 évvel ezelőtti szeptember lesz a kezdőpont, hanem mi?
2: Igen, ezt nem lehet elégszer elmondani. És tehát tulajdonképpen nem is teszek mást, amit az eszemet tudom, meg ezután is ezt fogom tenni, hogy ugyanazt mondom. Akkor, amikor valamire hagyatkozunk, azt mondjuk, hogy 39 év, vagy 20 év, vagy hagyományt teremtünk, akkor én azt mondom, hogy igen, de az előtt mi volt? Az, hogy akkor kezdődött valami, ami nekem, meg annak a 10-12 embernek kezdődött, 1987. szeptember 11-én, az egy dátum, de előtte mi volt? Előtte volt Komor Bandi bácsi, meg középiskola, meg 50-es évek színjátszása, meg század elő, meg vissza a 19. század, meg vissza az időbe, tehát nincs ilyen, hogy kezdet. Nincs ilyen, hogy kezdet, csak saját magunk számára, egy-egy ember számára van kezdet. Mert ez a 1987. szeptember 11-e előtt volt egy év, de azelőtt is volt valami. Az egy év az nem másról szólt, mint hogy feltérképeztük azokat az embereket, az általános iskolával, Berci Jóri tanítónével, Vég Zsuzsa tanárnővel, hogy kik azok az emberek, akiket meg lehetne szólítani színjátszás ügyben. Erről szólt egy év. De azoknak is voltak már előzményei, annak az egy évnek is. Tehát azt akarom mondani, hogy mániákosan mondom, hogy nem velünk kezdődnek a dolgok. Nem velünk kezdődnek, mi csak egy állomás vagyunk. Nekünk az egy nagyon fontos állomás, igen, nekünk nagyon fontos, de egyébként az egy nagyobb közösség, egy város életében, ez egy folyamatnak egy kis szelete. Mint ahogy 40 év is csak egy epizód lesz. Több száz év folyamatában. Tehát az egy epizód, de nyilván egy ember életében az egy hosszabb idő már, vagy annak a csoportnak az életében. Tehát itt van Zsanett most, aki alapító tag volt, eszembe jött Ambrus Lacika, Ódor Anci, Schönberger Zoli, itt a vasvárieknek ez nyilvánvaló, sokat mondanak ezek a nevek, akikkel aztán akkor ott 87. szeptember 11-én leültünk, aztán azt mondtuk, hogy hát, hogyha még kitartunk 3 hónapig, úgy gondoljátok komolyan, akkor biztos, hogy lehet a dologból valami. Kitartottak 3 hónapig, és a dologból lett valami. És akkor itt tartunk most, hogy itt ülünk, és jövőre 40 éve lesz az, hogy akkor ott a szeptember 11-én leült az a 10-12 ember. Ennyi a történet. Tehát nem velünk kezdődnek a dolgok, és tulajdonképpen csak egy ürügy. Az egész színházasdi. Egy ürügy ahhoz, hogy leüljünk és beszélgessünk és ránézzünk egymásra, és szembenézzünk egymással. Ezt el szoktuk mondani néhány profi színésznek is, amikor jöttek játszani, szünetben vagy utána beszélgetéskor. A hülyéje az megsértődött ezen, hogy a színház, mi azt mondjuk, hogy ürügy, de igazából a játékotok a kezdés előtti része fontos, a szünet, meg utána a nézők számára. Na most, aki értette, az értette. Tehát a többség az értette, hogy mi nem őket bántjuk, amikor ezt mondjuk, hanem hát, hogy a színház lényege, hogy találkozunk. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy Ágota egy kitartóan, sok küzdelemmel, sok nyüglődés árán mégiscsak összehozták ezt a dolgot, sok ellenható erő ellenére. Nagyon örülök, hogy itt vagyunk, itt most nem tudom, 30 ember hallja, elmondja még 25-nek dolgokat, amit itt hallott egy mondatot. Ennyi történik. Ma ez óriási dolog. Meg hát voltak előadások, meg lesznek óriási dolog. Köszönöm, hogy itt lehetünk.
3: 40 év vándorlás után jön el a Kánoán, úgyhogy már csak egy év.
2: Igen, 40 év.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Kerekasztal beszélgetés segítségével tekintettek vissza a Vasvári Színjátszás elmúlt 40 évére múlt szombaton a Nagy Gáspár Kulturális Központban. Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágota az Üsse Hasadra színpad vezetője, és Gergye Rezső, a Vasvári Játékszín tagja osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
2: A Vasvári Játékszín, és a névvel is az ember zavarba van meg, és aztán éppen erre is kérdezek rá, hogy annyi minden is voltatok, egyesület, és mi minden más elnevezés. Az előbeszélgetésben tulajdonképpen azt is fontosnak tartottad kiemelni, hogy a ti Vasvári Játékszín csapatotok is élő volt, szerves volt, hatott a nézőközönségre, de úgynevezett mutációk, vagy szóval ilyen kis leképződésekhez is volt közöttök, ilyen kisebb színjátszó csapatokhoz. Hogy mondanád ezt el?
3: Igen, nagyon röviden próbálok, néhány dolog eszembe jött, hogy megalakultunk, akkor volt területi színpad volt a Devel csapatnak, ezzel is hangsúlyozva azt, hogy nem csak vasváriakra gondolunk, és már az indulás pillanatában nagyon sok vidéki is volt a csapattagja. Azóta is áll ez a dolog, hogy ha Vasvárra gondolunk, akkor mi soha nem, Vasvár nevét kiejtjük, akkor mi soha nem csak Vasvárra gondolunk, hanem a térségre is gondolunk. Aztán volt Vitamin színpad, az egy játék volt, Vitamin kérdőjel a végén, ilyen volt, hogy Vitamin. Ez is jelezte azt, hogy olyan problémákat is, olyan előadásokat is felvállalunk, ami nem feltétlenül populáris. Aztán voltunk egyesület, voltunk nyári formációra összeállt csapat, tehát több éven keresztül volt olyan formáció, hogy nyáron 2-3 hétre összeálltunk megcsinálni egy darabot, ez többnyire Szentkuton zajlottak ezek a dolgok, és akkor azt követően az ősz folyamán még 20-25 előadást megértek. Ilyen volt a Sőtér István, Júdás az ember, aztán Sütő András, Kajnés Ábel, Székely János, Profán passiója, ebben játszott például az által említett színész, a Scheiber Aurélt említette, aki meghalt Szombathelyen. És hát különféle mutációk is voltak, hogy néhányan összeálltak, és akkor nyári fajta színházat csináltak, és akkor elmentek a Balatonra, és akkor körbejárták a Balatont és játszottak. Tehát voltak ilyen mutációk, a gyerekszín játszó közösség volt, kicsik, nagyok, ilyen mutációk voltak. Aztán a Sitkeiekkel is játszottunk közösen, ami a Soltis Lajos színháznak az elődje volt. Tehát akkor aztán volt Vasvár, Vasmegyei nyári színház is volt. Tehát be kell említeni, egészen különleges dolog volt ugye, a szervezeti struktúráját tekintve, a Nyilasi Judit féle 2001-es darab, a Holvad csillagom, ami ilyen amatőr és profi lét közötti formációként próbált létrejönni, és létre is jött, és működött is, de aztán megállt a dolog, és azóta volt, nem tudom, legalább 3-4 kísérlet, legutóbb idén is volt erre kísérlet, de én azt gondolom, hogy ezek a kísérletek bármennyire is eddig kudarcot vallottak, de előbb-utóbb a dolog meg fog érni, és itt András is érintett ebbe a dologban, mert a
4: Szamár Kóró címmel, ugye el is készült egy ilyen anyag, ami meg kell csinálni.
3: Úgyhogy én bízok abban, hogy ebből is majd lesz valami, aztán lehet éppen ez a fajta közös együttlét ad ennek is újabb impulzus majd jövőre, vagy nem tudom én. Tehát bármennyire is nehézségek lesznek, azt váltig állítom, hogy egy ilyen projektben is nem elsősorban az anyagiak, az anyagiak előteremtése a legnehezebb. Nem az a legnehezebb. Bármennyire is nincsen pénz, és mindig mondják, hogy nincsen pénz, soha nem volt, sokkal nehezebb megteremteni azt az atmoszférát, azt a légkört, hogy 40-50 ember a táncostól, énekestől, a színjátszótól, a doboson, a zenei doboson át, nem tudom ki, összeálljon az a 40-50 ember, és megcsinálja azt a dolgot. Az sokkal nehezebb ez a fajta dolog, de hát azt érdemes csinálni, ami nehezebb.

0: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézték fel október 3-án a Nagy Gáspár művelődési központban. A délutáni program részeként kerekasztal beszélgetést is tartottak a vasvári színjátszás 40 évéről. Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágota, az Üsse Hasadra színpad vezetője és Gergye Rezső, a vasvári játékszín tagja részvételével. Ebbe a beszélgetésbe hallgathatnak bele most a műsor segítségével.
1: Még egy fontos vezérvonala van a ti csaknem 40 éves történeteteknek, az alapítástól kezdve a mai napig, az, hogy önállóság, civilség, függetlenség, ez a vezérvonalatok maradt.
2: Így van. Jövőre megjelenik, biztos, hogy megjelenik. A harmadik vagy negyedik kiadványunk, ez 20 évesek voltunk, akkor jelent meg, aztán meg még kétszer és jövőre, negyedik alkalommal, aminek az a címe, hogy szegény szabadok. Ez mindent elmond. Tehát szabadok. De a szabadok, azt szabadok, tehát soha semmilyen külső presszió nem kellett teljesítenünk. Volt erre számtalan kísérlet, hogy x ennyi és ennyi pénzt kapunk, és akkor ezt is ezt kell csinálni. És akkor azt mondtuk, hogy hát nekünk az nem tetszik. Hát akkor nincs pénz. Akkor nincs pénz. Akkor nem csináljuk. Tehát ára van, ezért van ott a szegény. Szóval ott a szegény szabadok. Na most ennek nem feltétlenül muszáj így lenni, mert hát szabadnak lehet lenni gazdagon is, tehát nem az arról van szó, hogy minden áron szegények szeretnénk lenni, csak hát egyszerűen ez adódott eddig, de hát ha ez is megváltozhat majd. Uram, bocsánat, hogy megmarad a szabadság, aztán meg nem is kell annyira szegénynek lenni. Úgyhogy, hát, de egyelőre azért ez maradt, ez az állapot.
1: Amikor ugye most elkezdtük a beszélgetést, meg amikor az Ágota 3 hete megkért, hogy esetleg legyek ennek a beszélgetésnek a moderátora, és tisztán látszott, hogy tényleg akkora idők, akkora történések, hogy képtelenség alaposan a mélyre lenni, tényleg csak így megérintve kaphatunk egyfajta metszetet ezekről a történeteitekről, de a ti esetetekben egy dologról még mindenképpen beszélni kell, úgy érzem a Beregszászi Színházzal való kapcsolat, ami egészen a Nemzeti Színházig elnyúlt, aztán a Színházi Olimpiáig, ez is egy fontos

0: az életetekben.
1: Köszönöm a kérdést, habár manapság ezt talán lassan már le is tagadja, hogy a Pereszlászi Színházzal vagy a Nemzeti Színházzal kapcsolat van, de hát nem kell, mi erre örülünk ennek, hogy ez így alakult. A 90-es évek elején Vasvár volt az első helyszín az országban, ahol a Beregszásziak megjelentek. Érdemes talán egy mesejátékot hoztak, Oscar Wilde Boldog Herceg című játékát, és azt követően gyakorlatilag valahogy természetes módon adódott, hogy évente visszatérnek. És évente hetekig voltak itt, el voltak itt szállásolva a volt Szenes pincéből átalakított szállóhelyen, egyáltalán nem ideális körülmények között, és akkor itt készültek darabok, és innét mentek játszani egészen Szlovénián át a megye és a szomszéd megye színjátszó helyeire. És ez a kapcsolat aztán továbbfejlődött, a gyerek stúdió is nagyon gyakran jött Vasvárra. Március 15-én, október 23-án hoztak ünnepi műsort a mesejátékaikon kívül, és ez azért volt rendkívül fontos, mert minőséget hoztak az ünnepi műsorokhoz, és ez formáló erővel bírt a város lelkületére. És hát aztán gyakorlatilag, amikor több olyan esemény is volt, hogy a Nemzeti Színházban szerveztünk színházi előadásokat, és felmentünk együtt, és ott néztük meg az akkor oda szerződött beregszászi színészeket. És hát mai napig is gyakorlatilag valamilyen módon tartanak ezek a kapcsolatok. Olyan szinten is, amiről nem is tudunk, hanem néha csak felbukkan valahonnan egy ilyen hír, hogy például, nem tudom én, valaki, aki gyerekként ezelőtt 20 évvel a X néniné vagy bácsinál volt elszállásolva, az néhány nappal vagy héttel ezelőtt itt járt, és beszélgettek, és meglátogatta a nénét, a Tarpai Viki, nem tudom én, akinek a neve most már eléggé kezd ismert lenni. Tehát ezek a kapcsolatok, ezek átszövik az életünket a mai napig, és élnek. De egyelőre ennyi Beregszászi.

0: háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Kerekasztal beszélgetés segítségével tekintettek vissza a Vasvári Színjátszás elmúlt 40 évére múlt szombaton a Nagy Gáspár Kulturális Központban. Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágota az Üsse Hasadra színpad vezetője, és Gergye Rezső, a Vasvári Játékszín tagja osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
2: Tudtam, hogy késő estig el lehetne beszélgetni, és azt is tudtam, hogy idő ketyeg az óra. Úgyhogy ilyen szempontból egy zárókört szeretnék indítani, bármennyire sajnálom, hogy ez egyre van már csak időnk, hogy Andrástól általában kérdezem, hogy milyen jövőt kíván a színháznak, és itt a profi színházat is beleértem, egyáltalán a színház eszmének, hogy ebbe a mai zűrzavaros világban milyen jövője lehet ennek, és ugyanígy majd tőletek is kérdezem, hogy a ti csapatotoknak milyen jövőt kívántok, de akkor ezt.
3: Azokat a szerveződési pontokat, amelyek kapcsán konkrét választ tudnék adni, az politika mentesen nem fejthető ki. Ezért taktikusan nem válaszolnék tulajdonképpen a kérdésedre, de úgy teszek, mintha válaszolnék mégis, és kezdem egyből a biztatással, ami az ókori retorikában egy nagyon fontos tényező volt, soha nem lehetett kihagyni a biztatás részt a záró, a befejező szakaszból. Nagyon fontos annak a elérése, hogy akikhez szólunk, azok a tettek mezején váltsák életté azt, amiről éppen szó van, tehát cselekvésre buzdítsuk a közösséget, úgyhogy most erre térek rá egyből, az operatív kérdéseket pedig talán most mellőzném. De talán fontosabb is ez. A tettek mezején mit lehet tenni? Azt lehet tenni, hogy a közösségek ne bomoljanak föl. Ez lehet az első számú feladat. Ne szűnjenek meg. Az emberi kapcsolattartásban az interpersonalitás kezd teljes mértékben háttérbe szorulni. Ráfogható ez természetesen a Covid-ra, van is benne igazság. Mármint az lezárásokra, a járvány időszakára, persze. Ráfogható a ma már olyan okos készülékekre, amelyekkel a felnövekvő generációk szinte kizárólagos és intim viszonyban élnek. Ezeknek nincs személyi közi tartalma, vagy általában nincs egy fiktív, ahogy tetszik, képzelt valóság jön létre. A közösség az egyetlen ellenerő, ami az elszigetelődés ellen hat. A közösség az egyetlen olyan tényező, ami megmentheti az embert attól, hogy véglegesen elmagányosodjon. A közösség tehát, lett legyen az éppen színjátszó közösség, vagy nyugdíjas klub, vagy sok mindent említhetnénk. A közösség az, ami lehetőséget teremt arra, hogy az ember egyénileg nagyon gyakran megélt gyengeségét át tudja minősíteni közösségben megélt erősségé. Mert a közösségben valóban van erő. Mert a közösségnek nem lehet azt mondani, 500 embernek már nem lehet azt mondani, hogy na menj innen a fenébe. Egy embernek simán lehet ezt mondani. 500-nak már nehezebb. 5000-nek, ez egy város lakossága, mint például itt Vasvár, végképp nehezebb. Tehát meg kell próbálni a közösségeket életben tartani, meg kell próbálni ezeket az alkalmakat, ünnepeket megtalálni ehhez, ami közösséget épít, és ami az ember egyik embernek a másikkal való kapcsolatát erősíti. Ez egy kitűnő terep erre, tehát most aminek kapcsán beszélünk, ez ennek egy torta szelete. Nekünk most ez a legfontosabb torta szelet az ország tortájából, de nyilván vannak más érdeklődéssel bíró emberek, akik akár a sport, akár számos terület vonatkozásában ugyanígy meg tudják magukat szervezni. Én ezt tartanám a legfontosabbnak, mert abban az esetben, hogyha ez a kis közösség, ugye, ami egy családon, vagy egy városi terület különböző sejtjein, de akár egy nemzethez való tartozáson keresztül meg tudnak fogalmazódni, ebben hatalmas erő lehet. És a közösségek megtartásában nem lehet senki, hogy mondjam, vagy nem kéne, hogy finnyás legyen, nem kéne, hogy egyéni érdekeket helyezzen előtérbe, ugyanis ha az ember, akinek állítólag az embernek a lényege az értelem, ez szerintem amúgy még talán fedi is a valóságot, filozófiailag egészen biztos. Tehát, hogyha az ember lényege az értelem, akkor meg kell lássa azt, hogy az egyéni érdeke az úgy kevesebb a közösségi érdeknél, hogy ez pont az egyéni érdeke. Az az egyéni érdekem, hogy közösségi érdekem legyen. Mert az az érdekérvényesítő erő. Ez tud holnapot teremteni, ez tud identitást adni, ez tudja az egyénnek, akárha van, tegyük fel tehetséget, ezt tudja kibontakoztatni. Én otthon a kert végében hiába vagyok tehetséges ember. Kit érdekel? Már egy idő múlva engem sem. De ha közösségben élünk, akkor ennek a tehetség kibontakozására pontosan az interpersonalitás számos megnyilvánulásában és vonatkozásában lehet termő ereje. Na hát ez lenne a jövő. Tehát most azt hagyjuk, hogy mire nem lesz pénz, meg mire nincs pénz, meg hogy mit rontottunk el az elmúlt években, meg mit nem. Ez teljesen fölösleges, partalan beszélgetés. Sokkal nagyobb problémák vannak annál, mint hogy ezt boncolgassuk. Például ez. Maradjanak meg a közösségeink.
2: Hát ez még végszónak is szép. Bár nem én vagyok a moderátor, de...

0: Kerekasztal beszélgetés segítségével tekintettek vissza a Vasvári Színjátszás elmúlt 40 évére múlt szombaton a Nagy Gáspár Kulturális Központban. Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágota, az Üsse Hasadra színpad vezetője, és Gergye Rezső, a Vasvári Játékszín tagja osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
1: Milyen jövőt remélsz a színjátszó csapatodnak?
2: Azt gondolom, hogy a amatőr és profik közti volt fal, az valahol megszűnt már. Ott szépen lassan ez úgy eltűnt, tehát ezelőtt 20-30 évvel még ez sokkal nehezebben átjárható volt oda-vissza. Most ez egy sokkal normálisabb, egészségesebb dolog. Nem rendkívüli már, hogyha egy falusi amatőr csoportban megjelenik egy úgymond profi színész vagy rendező, és ottan csinál valamit, vagy egy teljesen amatőr megjelenik egy nagy színháznál. Ezek a dolgok egyre inkább szerves módon alakulhatnak. Magának ennek a tevékenységnek is, hogy most leszökítem a színjátszásra, azt mondom, hogy mondjam, egyre inkább belekényszeríti ezt a szférát is abba a mindenkori működési szisztéma, hogy nem tudja napi működést biztosítani, hogyha nincs legalább egy vagy két olyan ember, aki csak ezzel foglalkozik. De ez képtelenség. Tehát a nagy többség számára nincs ez a lehetőség, hogy ezzel egy ember is úgymond főállásban foglalkozza. Nincs erre támogatás, és nincs erre fedezet. Márpedig, ugye ezelőtt 30 vagy 40 évvel az nem volt probléma, be kellett jönni valakinek Agytilajból busszal, és akkor az nem volt kérdés, hogy valaki fizeti-e, ő saját maga fizet. Ő neki fontos volt, az jött. Manapság, kérem szépen, ez lehetetlen. Ha be kell jönni Nagy Tilajból, akkor az x ezer forint. Akkor az úti költség. De csak egyetlen példa, tehát kézzelfogható, azt hiszem. Hát azt akarom mondani, hogy ha nincsen erre egy, hogy mondják ezt, humán erő, nincs erre elég humán erő, akkor nem tudja a napi működést megoldani. Tehát a úti költség, terembér, telefon, posta, kész. Tehát nem arról beszélek, hogy embereket fizetni kell, hanem arról, hogy ezek vannak akkor is, hogyha erre nincs, aki végezze. Nincs, aki végezze ezt. Nincs erre kapacitás. Ezzel együtt azt mondom, hogy mivel hogy mindig lesznek, akiknek ez fontos, ezért mégiscsak a dolog működni fog természetes módon, és hát afelé kellene terelni a dolgot, hogy ezek a napi működési nehézségek, ezek ne vesztenek el a bürokrácia útvesztőjében. Tehát a bürokrácia útvesztőjében vesznek el nagyon sok csoport. Ezen kellene. És hát szerintem majd fogunk is változtatni. Én alapvetően derülátó vagyok, tehát azt, amit az András mondok, az egy jó ezt tudni, tehát hogy régen is a biztatást kell mondani, tehát azt gondolom, hogy csináljuk ezt tovább jókedvel, vidáman, úgyhogy szerintem menni fog a dolog. Lehet, hogy csak vicc mesélésre feldik majd az energia, de akkor is valami történni fog.
1: Águt, a tiéd a véggondolat, milyen jövőt remélsz a csapatodnak?
3: Hát én nagyon-nagyon szeretném, hogyha más is rendezne, tehát hogy az alkotásba beszáll abban, azért próbálkozunk már, de hogy ne én mondjam meg mindig azt, hogy mi legyen, hanem ez egy közös gondolkodás legyen adott esetekben, egy dramaturgiánál is, vagy bárminél. És hát nyilván akkor lennék boldog, hogyha kicsiket is tudnánk vinni a hátunkon. Tehát, hogy föl tudnánk őket szívni a közösségbe, attól függetlenül, hogy 8 éves, 10 éves, 12 éves most, de hát a miénk.
4: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
0: Ennyi volt háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
4: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Letartóztatásban marad Hankó Balázs. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-jei döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-ig várják. Washington folytatja a hírszerzési értesülések megosztását Ukrajnával, mondta Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében. Meggyőződését fejezte ki, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky is véget vetne a háborúnak, de mint fogalmazott, sok a gyűlölet köztük, és nem tudják, hogyan lépjenek ezen túl. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Proust összkiadás fordítójaként vehette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt időnyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 ezerre becsülte a számukat. 5 hónapos vörös pandakölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

becsukja a szemedet, hogy a szíveddel is láss. Kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem sokat segített az eső folyóink vízállásán. Interaktív Bogyó és Babóca bábjátékkal várják a gyerekeket. Immár mindkét emlő eltávolítását és helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Laposi Gabriella vagyok. Nem sokat segített az esőfolyóink vízállásán. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső az előző napokban, a vízügyi helyzet alig javult idehaza. A tavak vízszintje pár centit emelkedett ugyan, de a folyóknál nincs változás, mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: A vízügyi főigazgatóság mérései alapján a Rába vízállás a Szentgotthárdnál -121, Körmendél -11, Rába hídvég térségében pedig -66 cm. Interaktív bábjátékkal várják a gyerekeket szombaton a körmendi Batthyány-örökség központ színház termében. A Bogyó és Babóca című előadás történetei a legkisebbek számára is közel hozzák a barátság, az összetartozás és az egymásra figyelés fontosságát. Az Érzelmi Érték című filmet vetítik pénteken a Gondolatok és Érzések filmklubban, ahol Fodor Sándor vezetésével gondolatébresztő beszélgetésre is várják az érdeklődőket. A film két nővér és régóta távol élő édesapjuk bonyolult kapcsolatát mutatja be. A Gondolatok és Érzések filmklub célja, hogy a közös filmélményt beszélgetés kövesse, lehetőséget teremtve a látottak személyes értelmezésére, az emberi kapcsolatokról való közös gondolkodásra. Fekete kerámia műhely sorozat indul Oszkón a Vasvár Népfőiskola szervezésében. A kézműves műhelyben kezdők és haladók egyaránt elsajátíthatják a kerámia készítés különböző technikáit. A foglalkozásokat Berta István és Csizmadia Katalin népi iparművészek vezetik. A november 20-án kezdődő műhely sorozaton a résztvevőknek 15 tárgy kiégetésére lesz lehetősége, a kész munkák közül a legjobb darabokat választják ki. A jelentkezési határidő november 6. Halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a Vasvár megyei főügyészség két fogvatartott ellen, akik 2025 karácsonyán bántalmazták zárkatársukat a szombathelyi börtönben. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítása után néhány nappal meghalt, közölte a főügyészség. A két férfi büntetjogi felelősségéről a szombathelyi törvényszék dönt. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás, az Egészségért a Merrák ellen Egyesület az MTI-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalombiztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MTI-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart.
0: Sporthírek.
1: Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es világbajnoki sorozat. A helyszín Ruanda lesz. Az országgal 10 éves szerződést kötöttek. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikortól rendeznek majd versenyeket az újonnan épülő aszfaltcsíkon, de a tervek szerint valamikor a következő évtized első felében tér vissza a kontinensre a Forma 1.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt, marad, napközben 17 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

FM. Körmend FM. Körmend FM. A város rádiója. A város rádiója. I wonder why.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Átalakult a helyi buszközlekedés Körmenden. Szintet lépne a Boldogbattyány iskola. Rövidebb ideig jár a Balatonikon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentősen csökkent a helyi buszközlekedés költsége Körmenden a menetrend korábbi átalakításával. Egyes helyi járatokat szűkítettek, illetve helyközi járatokat is bevontak az utasok kiszolgálásába. Így a városnak az elmúlt fél évre mintegy 2,5 millió forintot kell fizetnie. Dr. Szabó Barna szerint az új rendszer működik, és az utazó közönség igényeit is ki tudják szolgálni vele. További járatszűkítést jelenleg nem terveznek, hamarosan lejáró szolgáltatási szerződés után pedig hosszabb távon is a mostanihoz hasonló kezelhető költségű rendszer fenntartásában gondolkoznak.
2: Minden fél évben a helyi személyszállítás, helyi járatról beszélünk, testület elé kerül, de nagyon magas költsége volt, és viszonylag kevesen használják. Többször előkerült ez a probléma, most viszont szűkítettük a járatokat, illetve a helyközi járatokat bevontuk, meg úgy néz ki, hogy a utasok is ebbe már beleszoktak. Erősen csökkent ennek a költség Körmend város számára. Ilyen szemmel nézve már máshogy tekint a képviselőtestület rá, úgyhogy ilyen kaliberű összeg bekerül helyi járatnak a fenntartása, kezelhető lesz hosszú távon is.
1: Magasabbra tette a lécet a körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Az intézmény tavaly bronzfokozatot szerzett az aktív iskola programban, idén pedig már az ezüstöt célozza meg. Ennek érdekében tovább bővítették a vállalásaikat, tudtuk meg Kiskós Kitti igazgatótól.
3: Rengeteg minden olyan dolgot hozott ez az aktív iskola program, amit nagyon érdemes csinálni. Össze kellett fogni azokat a dolgokat, amiket eddig is csináltunk, és ezt egy rendszerbe kellett tekinteni, tehát nagyon sokat hozott a gyerekeknek is. Az idei cél egy szintlépés lesz, ami azért nem lesz egyszerű, hiszen azért a Magyar Diák Sportszövetség ezt nagyon okosan csinálja, hogy könnyen nem lehet ezüst, tehát aranyszintet meg pláne elérni. Kicsit bővítettük most ezt a vállalt szempontot a listáját, de hát igyekszünk ezeknek is megfelelni, és hogyha a jövőre jövök, akkor szeretném már azt mondani, hogy igen, ezüst fokozatú az iskolánk.
1: 50 erdei köbméter szociális tűzifára pályázott Körmend a Szociális Tüzelőanyag Program keretében. A pályázat elbírálása után teszik közé a lakossági felhívást, a támogatásra vonatkozó kérelmeket pedig november 30-ig lehet majd benyújtani, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A kérelmekről bizottság dönt, a tűzifa kiszállítását pedig a városgondnoksága végzi. Hosszú idő után először állványok nélkül látható a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia temploma, adta hírül közösségi oldalán a plébánia. A felújítás egy újabb fontos állomásra ez, most már állványzat nélkül lehet gyönyörködni a megújult környezetben. Erasmus Days címmel nyílt kiállítás a Körmendi Rázsó Imre Technikum első emeleti aulájában, ahol az osztályok plakátokon mutatják be, mely úti célokat választanák szívesen és miért, közölte az intézmény közösségi oldalán. A kiállításon emellett a tavalyi Erasmus Plus mobilitási program élményeit megörökítő fotósorozat is megtekinthető. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a Balatoni Komp, Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7:15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19:15-kor indulnak. Az országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét titkos szavazáson. Ötvös Károly közpénzügyi, Gellert Károly Árpád vádemelésért felelős, valamint Terhes Tibor Dávid fellebbviteli elnök helyettese lesz a testületnek. Mindhárom elnök helyettesre 139 képviselő szavazott, nemmel szavazó és tartózkodó képviselő nem volt. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyerte el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába.
0: Sporthírek.
1: 13 magyar indulóból 10 versenyző ott van súlycsoportja a legjobb 8 birkózója között, ezáltal kiemeltként várja a világbajnokság sorsolását. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint közülük 4 kötött fogású klasszis a ranglista éléről várhatja a rajtot. A VB jövő szombaton kezdődik, és november 1-ig tart a Kazakfővárosban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt, marad, napközben 17 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: helyen, talán az egyik legfontosabb belvárosi javítás most a Hunyadi úton a Vásárcsarnok közelében zajlik. Itt rögtön két sávot zártak le, ezért torlódik időnként a forgalom. A munkaügyi központ felől a városba igyekvők lehet, hogy jobb, ha kerülnek napközben. Zajlik még a Rumi úti csomópont felújítása is, itt egy olyan jelzőlámpát kell figyelni minden oldalról, amely nem az eredeti eszköz. A csúcsidőszakban reggel és délután is komoly a torlódás az elkerülő nem miatt. És dolgoznak a Somlóhegy közelében a Devecseri kereszteződéstől egészen a hegy lábáig több kilométer hosszan javítják végre az útburkolatot a 8-ason. Nagyon ráfért már a rekonstrukció merre a szakaszra is, úgyhogy akik most Veszprém felé tartanak Körmendről, az aszfaltozás és a marási munkák miatt legyenek türelmesebbek.
1: A legfrissebb közlekedési információkat a 8-as gumiszerviz támogatta.
2: Mindjárt folytatjuk.
1: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
4: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
5: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
8: Nem gond, ha jön a hó vége, velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal, heti szuperakciókkal várják vásárlóikat a Viola üzletek Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk a 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495 és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszerkereskedés, Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
9: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
1: Reklámot hallottak.
2: És most.
1: A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem sokat segített az eső folyóink vízállásán. Interaktív Bogyó és Babóca bábjátékkal várják a gyerekeket. Immár mindkét emlő eltávolítását és helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem sokat segített az eső folyóink vízállásán. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső az előző napokban, a vízügyi helyzet alig javult idehaza. A tavak vízszintje pár centit emelkedett ugyan, de a folyóknál nincs változás, mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a szárazföld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: A vízügyi főigazgatóság mérései alapján a Rába vízállás a Szentgotthárnál mínusz 121, Körmendél mínusz 11, Rába hídvég térségében pedig mínusz 66 cm. Interaktív bábjátékkal várják a gyerekeket szombaton a Körmendi Batthyány-örökség központ színház termében. A Bogyó és Babóca című előadás történetei a legkisebbek számára is közel hozzák a barátság, az összetartozás és az egymásra figyelés fontosságát. Az Érzelmi Érték című filmet vetítik pénteken a Gondolatok és Érzések filmklubban, ahol Fodor Sándor vezetésével gondolatébresztő beszélgetésre is várják az érdeklődőket. A film két nővér és régóta távol élő édesapjuk bonyolult kapcsolatát mutatja be. A Gondolatok és Érzések filmklub célja, hogy a közös film élményt beszélgetés kövesse, lehetőséget teremtve a látottak személyes értelmezésére, az emberi kapcsolatokról való közös gondolkodásra. Fekete kerámia műhely sorozat indul Oszkón a Vasvár Népfőiskola szervezésében. A kézműves műhelyben kezdők és haladók egyaránt elsajátíthatják a kerámia készítés különböző technikáit. A foglalkozásokat Berta István és Csizmadia Katalin népi iparművészek vezetik. A november 20-án kezdődő műhely sorozaton a résztvevőknek 15 tárgy kiégetésére lesz lehetősége, a kész munkák közül a legjobb darabokat választják ki. A jelentkezési határidő november 6. Halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a Vasvár megyei főügyészség két fogvatartott ellen, akik 2025 karácsonyán bántalmazták zárkatársukat a szombathelyi börtönben. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítása után néhány nappal meghalt, közölte a főügyészség. A két férfi büntetjogi felelősségéről a szombathelyi törvényszék dönt. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Merrák ellen Egyesület az MT-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalombiztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MT-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart.
0: Sporthírek.
1: Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz. Az országgal 10 éves szerződést kötöttek. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikortól rendeznek majd versenyeket az újonnan épülő aszfaltcsíkon, de a tervek szerint valamikor a következő évtized első felében tér vissza a kontinensre a Forma 1.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt, marad, napközben 17 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Jóár Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a Jóár Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jóár Diszkont Körmenden a 8-as

0: Nagyobbba költözne, valaki eladná, mások most költöznének új lakásba. Ahány igény, annyiféle megoldással állunk ügyfeleink rendelkezésére. Hitelre, biztosításra is szükség lenne. Forduljon hozzánk bizalommal. Otthoncentrum ingatlan iroda, Körmenden, a Szabadság tér 5-ös szám alatt. Otthoncentrum, mert az otthonom én vagyok.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak.
4: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Átalakult a helyi buszközlekedés Körmenden. Szintet lépne a Boldogbattyány iskola. Rövidebb ideig jár a Balatonikon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentősen csökkent a helyi buszközlekedés költsége Körmenden a menetrend korábbi átalakításával. Egyes helyi járatokat szűkítettek, illetve helyközi járatokat is bevontak az utasok kiszolgálásába. Így a városnak az elmúlt fél évre mintegy 2,5 millió forintot kell fizetnie. Dr. Szabó Barna szerint az új rendszer működik, és az utazó közönség igényeit is ki tudják szolgálni vele. További járatszűkítést jelenleg nem terveznek, hamarosan lejáró szolgáltatási szerződés után pedig hosszabb távon is a mostanihoz hasonló kezelhető költségű rendszer fenntartásában gondolkoznak.
2: Minden fél évben a helyi személyszállítás, helyi járatról beszélünk, testület elé kerül, de nagyon magas költsége volt, és viszonylag kevesen használják, többször előkerült ez a probléma, most viszont szűkítettük a járatokat, illetve a helyközi járatokat bevontuk, meg úgy néz ki, hogy a utasok is ebbe már beleszoktak. Erősen csökkent ennek a költsége Körmend város számára. Ilyen szemmel nézve már máshogy tekint a képviselőtestület rá, úgyhogy ilyen kaliberű összegbe kerül helyi járatnak a fenntartása, kezelhető lesz hosszú távon is.
1: Magasabbra tette a lécet a körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Az intézmény tavaly bronzfokozatot szerzett az Aktív Iskola programban, idén pedig már az ezüstöt célozza meg. Ennek érdekében tovább bővítették a vállalásaikat, tudtuk meg Kiskós Kitti igazgatótól.
3: Rengeteg minden olyan dolgot hozott ez az aktív iskola program, amit nagyon érdemes csinálni. Össze kellett fogni azokat a dolgokat, amiket eddig is csináltunk, és ezt egy rendszerbe kellett tekinteni, tehát nagyon sokat hozott a gyerekeknek is. Az idei cél egy szintlépés lesz, ami azért nem lesz egyszerű, hiszen azért a Magyar Diák Sportszövetség ezt nagyon okosan csinálja, hogy könnyen nem lehet ezüst, vagy hát aranyszintet meg pláne elérni. Kicsit bővítettük most ezt a vállalt szempontot a listáját, de hát igyekszünk ezeknek is megfelelni, és hogyha a jövőre jövök, akkor szeretném már azt mondani, hogy igen, ezüst fokozatú az iskolánk.
1: 50 erdei köbméter szociális tűzifára pályázott Körmend a szociális tüzelőanyag program keretében. A pályázat elbírálása után teszik közzé a lakossági felhívást, a támogatásra vonatkozó kérelmeket pedig november 30-ig lehet majd benyújtani, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A kérelmekről bizottság dönt, a tűzifa kiszállítását pedig a városgondnoksága végzi. Hosszú idő után először állványok nélkül látható a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia temploma, adta hírül közösségi oldalán a plébánia. A felújítás egy újabb fontos állomásra ez, most már állványzat nélkül lehet gyönyörködni a megújult környezetben. Erasmus Days címmel nyílt kiállítás a körmendi Rázsó Imre Technikum első emeleti aulájában, ahol az osztályok plakátokon mutatják be, mely úti célokat választanák szívesen és miért, közölte az intézmény közösségi oldalán. A kiállításon emellett a tavalyi Erasmus Plus mobilitási program élményeit megörökítő fotósorozat is megtekinthető. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a Balatoni Komp, Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7:15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19:15-kor indulnak. Az országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét titkos szavazáson. Ötvös Károly közpénzügyi, Gellert Károly Árpád vádemelésért felelős, valamint Terhes Tibor Dávid fellebbviteli elnök helyettese lesz a testületnek. Mindhárom elnök helyettese 139 képviselő szavazott, nemmel szavazó és tartózkodó képviselő nem volt. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyert el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába.
0: Sporthírek.
1: 13 magyar indulóból 10 versenyző ott van súlycsoportja a legjobb 8 birkózója között, ezáltal kiemeltként várja a világbajnokság sorsolását. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint közülük 4 kötött fogású klasszis a ranglista éléről várhatja a rajtot. A VB jövő szombaton kezdődik, és november 1-ig tart a Kazak fővárosban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt, marad, napközben 17 fokra melegszik a levegő.
0: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Lásd tisztán és nyerj! A hét partnere a Körmendi Szóle Optika. Látni jó! Szóle Optikával még jobb!
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Közlekedési információk.
1: Többfelé dolgoznak Szombathelyen, talán az egyik legfontosabb belvárosi javítás most a Hunyadi úton a Vásárcsarnok közelében zajlik. Itt rögtön két sávot zártak le, ezért torlódik időnként a forgalom. A munkaügyi központ felől a városba igyekvők, lehet, hogy jobb, ha kerülnek napközben. Zajlik még a Rumi úti csomópont felújítása is, itt egy olyan jelzőlámpát kell figyelni minden oldalról, amely nem az eredeti eszköz. A csúcsidőszakban reggel és délután is komoly a torlódás az elkerülő nem miatt. És dolgoznak a Somlóhegy közelében a Devecseri kereszteződéstől egészen a hegy lábáig több kilométer hosszan javítják végre az útburkolatot a 8-ason. Nagyon ráfért már a rekonstrukció merre a szakaszra is, úgyhogy akik most Veszprém felé tartanak Körmendről, az aszfaltozás és a marási munkák miatt legyenek türelmesebb.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.
2: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
0: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours. Nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gángó Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Oj, te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
7: Valaki az elsőre gyűjt, valaki nagyobbba költözne, valaki eladná, mások most költöznének új lakásba. Ahány igény, annyiféle megoldással állunk ügyfeleink rendelkezésére. Hitelre, biztosításra is szükség lenne. Forduljon hozzánk bizalommal. Otthoncentrum ingatlan iroda, Körmenden, a Szabadság tér 5-ös szám alatt. Otthoncentrum, mert az otthonom én vagyok.
8: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
9: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
10: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer barkácsáruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer barkácsáruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
2: Jurájahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
6: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Nem sokat segített az eső folyóink vízállásán. Interaktív bogyó és babóca bábjátékkal várják a gyerekeket. Immár mindkét emlő eltávolítását és helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem sokat segített az esőfolyóink vízállásán. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső az előző napokban, a vízügyi helyzet alig javult idehaza. A tavak vízszintje pár centit emelkedett ugyan, de a folyóknál nincs változás, mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
9: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
8: A vízügyi főigazgatóság mérései alapján a Rába vízállás a Szentgotthárnál mínusz 121, Körmendél mínusz 11, Rába hídvég térségében pedig mínusz 66 cm. Interaktív bábjátékkal várják a gyerekeket szombaton a Körmendi Batthyány-örökség központ színház termében. A Bogyó és Babóca című előadás történetei a legkisebbek számára is közel hozzák a barátság, az összetartozás és az egymásra figyelés fontosságát. Az Érzelmi Érték című filmet vetítik pénteken a Gondolatok és Érzések filmklubban, ahol Fodor Sándor vezetésével gondolatébresztő beszélgetésre is várják az érdeklődőket. A film két nővér és régóta távol élő édesapjuk bonyolult kapcsolatát mutatja be. A Gondolatok és Érzések filmklub célja, hogy a közös filmélményt beszélgetés kövesse, lehetőséget teremtve a látottak személyes értelmezésére, az emberi kapcsolatokról való közös gondolkodásra. Fekete kerámia műhely sorozat indul Oszkón a Vasvár Népfőiskola szervezésében. A kézműves műhelyben kezdők és haladók egyaránt elsajátíthatják a kerámia készítés különböző technikáit. A foglalkozásokat Berta István és Csizmadia Katalin népi iparművészek vezetik. A november 20-án kezdődő műhely sorozaton a résztvevőknek 15 tárgy kiégetésére lesz lehetősége, a kész munkák közül a legjobb darabokat választják ki. A jelentkezési határidő november 6. Halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a Vasvár megyei főügyészség két fogvatartott ellen, akik 2025 karácsonyán bántalmazták zárkatársukat a szombathelyi börtönben. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítása után néhány nappal meghalt, közölte a főügyészség. A két férfi büntetjogi felelősségéről a szombathelyi törvényszék dönt. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghígy Összefogás az Egészségért a Merák ellen Egyesület az MT-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MT-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart.
6: Sporthírek.
8: Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz, az országgal 10 éves szerződést kötöttek. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikortól rendeznek majd versenyeket az újonnan épülő aszfaltcsíkon, de a tervek szerint valamikor a következő évtized első felében tér vissza a kontinensre a formáj.
6: Időjárás jelentés.
8: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt, marad, napközben 17 fokra melegszik a levegő.
6: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ezen a héten a szemünkre fókuszálunk. A hét partnere a Körmendi Szóle Optika. Látni jó, Szóle Optikával még jobb.
6: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Körmend FM.
6: Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmen, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Valaki az elsőre gyűjt, valaki nagyobbba költözne, valaki eladná, mások most költöznének új lakásba. Ahány igény, annyiféle megoldással állunk ügyfeleink rendelkezésére. Hitelre, biztosításra is szükség lenne? Forduljon hozzánk bizalommal. Otthoncentrum ingatlan iroda, Körmenden, a Szabadság tér 5-ös szám alatt. Otthoncentrum, mert az otthonom én vagyok.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árérték arányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagy kereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Nem gond, ha jön a hó vége. Velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal, heti szuperakciókkal várják vásárlóikat. A Viola üzletek Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk. A 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495 és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszerkereskedés, Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
6: Sztok! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: kedve is vár.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Átalakult a helyi buszközlekedés Körmenden. Szintet lépne a Boldog-Batthyány iskola. Rövidebb ideig jár a Balatoni komp. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentősen csökkent a helyi buszközlekedés költsége Körmenden a menetrend korábbi átalakításával. Egyes helyi járatokat szűkítettek, illetve helyközi járatokat is bevontak az utasok kiszolgálásába. Így a városnak az elmúlt fél évre mintegy 2,5 millió forintot kell fizetnie. Dr. Szabó Barna szerint az új rendszer működik, és az utazó közönség igényeit is ki tudják szolgálni vele. További járatszűkítést jelenleg nem terveznek, hamarosan lejáró szolgáltatási szerződés után pedig hosszabb távon is a mostanihoz hasonló kezelhető költségű rendszer fenntartásában gondolkoznak.
4: Minden fél évben a helyi személyszállítás, helyi járatról beszélünk, testület elé kerül, de nagyon magas költsége volt, és viszonylag kevesen használják. Többször előkerült ez a probléma, most viszont szűkítettük a járatokat, illetve a helyközi járatokat bevontuk, meg úgy néz ki, hogy a utasok is ebbe már beleszoktak. Erősen csökkent ennek a költsége Körmend város számára. Ilyen szemmel nézve már máshogy tekint a képviselőtestület rá, úgyhogy ilyen kaliberű összegbe kerül helyi járatnak a fenntartása, kezelhető lesz hosszú távon is.
3: Magasabbra tette a lécet a körmendi Boldog-Batthyány László katolikus általános iskola. Az intézmény tavaly bronzfokozatot szerzett az aktív iskola programban, idén pedig már az ezüstöt célozza meg. Ennek érdekében tovább bővítették a vállalásaikat, tudtuk meg Kiskós Kitti igazgatótól.
5: Rengeteg minden olyan dolgot hozott ez az aktív iskola program, amit nagyon érdemes csinálni. Össze kellett fogni azokat a dolgokat, amiket eddig is csináltunk, és ezt egy rendszerbe kellett tekinteni, tehát nagyon sokat hozott a gyerekeknek is. Az idei cél egy szintlépés lesz, ami azért nem lesz egyszerű, hiszen azért a Magyar Diák Sportszövetség ezt nagyon okosan csinálja, hogy könnyen nem lehet ezüst, vagy hát aranyszintet meg pláne elérni. Kicsit bővítettük most ezt a vállalt szempontot. Pontoknak a listáját, de hát igyekszünk ezeknek is megfelelni, és hogyha a jövőre jövök, akkor szeretném már azt mondani, hogy igen, ezüst fokozatú az iskolánk.
3: 50 erdei köbméter szociális tűzifára pályázott Körmend a szociális tüzelőanyag program keretében. A pályázat elbírálása után teszik közzé a lakossági felhívást, a támogatásra vonatkozó kérelmeket pedig november 30-ig lehet majd benyújtani, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A kérelmekről bizottság dönt, a tűzifa kiszállítását pedig a városgondnoksága végzi. Hosszú idő után először állványok nélkül látható a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia temploma, adta hírül közösségi oldalán a plébánia. A felújítás egy újabb fontos állomásra ez, most már állványzat nélkül lehet gyönyörködni a megújult környezetben. Erasmus Days címmel nyílt kiállítás a Körmendi Rázsó Imre Technikum első emeleti aulájában, ahol az osztályok plakátokon mutatják be, mely úti célokat választanák szívesen és miért, közölte az intézmény közösségi oldalán. A kiállításon emellett a tavalyi Erasmus Plus mobilitási program élményeit megörökítő fotósorozat is megtekinthető. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a Balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7.15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19.15-kor indulnak. Az országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét titkos szavazáson. Ötvös Károly közpénzügyi, Gellert Károly Árpád vádemelésért felelős, valamint Terhes Tibor Dávid fellebbviteli elnök helyettese lesz a testületnek. Mindhárom elnök helyettese 139 képviselő szavazott, nemmel szavazó és tartózkodó képviselő nem volt. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyerte el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába.
1: Sporthírek.
3: 13 magyar indulóból 10 versenyző ott van súlycsoportja a legjobb 8 birkózója között, ezáltal kiemeltként várja a világbajnokság sorsolását. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint közülük 4 kötött fogású klasszis a ranglista éléről várhatja a rajtot. A VB jövő szombaton kezdődik, és november 1-ig tart a kazak fővárosban.
1: Időjárás jelentés.
3: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt, marad, napközben 17 fokra melegszik a levegő.
1: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Lásd tisztán és nyerj! A hét partnere a Körmendi Szóle Optika. Látni jó! Szóle Optikával még jobb!
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
2: Ebben az órában is rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nem gond, ha jön a hó vége. Velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal, heti szuperakciókkal várják vásárlóikat a Viola üzletek Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk a 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495 és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszer kereskedés, Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagy kereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadság tér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
2: Jurájahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó! Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
6: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Nem sokat segített az eső folyóink vízállásán. Interaktív Bogyó és Babóca bábjátékkal várják a gyerekeket. Immár mindkét emlő eltávolítását és helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem sokat segített az esőfújóink vízállásán. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső az előző napokban, a vízügyi helyzet alig javult idehaza. A tavak vízszintje pár centit emelkedett ugyan, de a folyóknál nincs változás, mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
9: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
8: A vízügyi főigazgatóság mérései alapján a Rába vízállás a Szentgotthárnál -121, Körmendél -11, Rába hídvég térségében pedig -66 cm. Interaktív bábjátékkal várják a gyerekeket szombaton a Körmendi Batthyány Örökség Központ színház termében. A Bogyó és Babóca című előadás történetei a legkisebbek számára is közel hozzák a barátság, az összetartozás és az egymásra figyelés fontosságát. Az Érzelmi Érték című filmet vetítik pénteken a Gondolatok és Érzések filmklubban, ahol Fodor Sándor vezetésével gondolatébresztő beszélgetésre is várják az érdeklődőket. A film két nővér és régóta távol élő édesapjuk bonyolult kapcsolatát mutatja be. A Gondolatok és Érzések filmklub célja, hogy a közös filmélményt beszélgetés kövesse, lehetőséget teremtve a látottak személyes értelmezésére, az emberi kapcsolatokról való közös gondolkodásra. Fekete kerámia műhely sorozat indul Oszkón a Vasvár Népfőiskola szervezésében. A kézműves műhelyben kezdők és haladók egyaránt elsajátíthatják a kerámia készítés különböző technikáit. A foglalkozásokat Berta István és Csizmadia Katalin népi iparművészek vezetik. A november 20-án kezdődő műhely sorozaton a résztvevőknek 15 tárgy kiégetésére lesz lehetősége, a kész munkák közül a legjobb darabokat választják ki. A jelentkezési határidő november 6. Halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a Vasvár megyei főügyészség két fogva tartott ellen, akik 2025 karácsonyán bántalmazták zárkatársukat a szombathelyi börtönben. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítása után néhány nappal meghalt, közölte a főügyészség. A két férfi büntetjogi felelősségéről a szombathelyi törvényszék dönt. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Merák ellen Egyesület az MTI-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MTI-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart.
6: Sporthírek.
8: Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz. Az országgal 10 éves szerződést kötöttek. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikortól rendeznek majd versenyeket az újonnan épülő aszfaltcsíkon, de a tervek szerint valamikor a következő évtized első felében tér vissza a kontinensre a Forma 1.
6: Időjárás jelentés.
8: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, napközben 17 fokra melegszik a levegő.
6: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divyen konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
6: igazítsd hozzá a cipődet is.
5: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
10: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.

az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, alakul még.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Átalakult a helyi buszközlekedés Körmenden. Szintet lépne a Boldog-Batthyány iskola. Rövidebb ideig jár a Balatonikon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentősen csökkent a helyi buszközlekedés költsége Körmenden a menetrend korábbi átalakításával. Egyes helyi járatokat szűkítettek, illetve helyközi járatokat is bevontak az utasok kiszolgálásába. Így a városnak az elmúlt fél évre mintegy 2,5 millió forintot kell fizetnie. Dr. Szabó Barna szerint az új rendszer működik, és az utazó közönség igényeit is ki tudják szolgálni vele. További járatszűkítést jelenleg nem terveznek, hamarosan lejáró szolgáltatási szerződés után pedig hosszabb távon is a mostanihoz hasonló kezelhető költségű rendszer fenntartásában gondolkoznak.
2: Minden fél évben a helyi személyszállítás, helyi járatról beszélünk, testület elé kerül, de nagyon magas költsége volt, és viszonylag kevesen használják. Többször előkerült ez a probléma, most viszont szűkítettük a járatokat, illetve a helyközi járatokat bevontuk, meg úgy néz ki, hogy a utasok is ebbe már beleszoktak. Erősen csökkent ennek a költsége Körmend város számára. Ilyen szemmel nézve már máshogy tekint a képviselőtestület rá, úgyhogy ilyen kaliberű összegbe kerül helyi járatnak a fenntartása, kezelhető lesz hosszú távon is.
1: Magasabbra tette a lécet a körmendi Boldog-Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Az intézmény tavaly bronzfokozatot szerzett az aktív iskola programban, idén pedig már az ezüstöt célozza meg. Ennek érdekében tovább bővítették a vállalásaikat, tudtuk meg Kiskós Kitti igazgatótól.
3: Rengeteg minden olyan dolgot hozott ez az aktív iskola program, amit nagyon érdemes csinálni. Össze kellett fogni azokat a dolgokat, amiket eddig is csináltunk, és ezt egy rendszerbe kellett tekinteni, tehát nagyon sokat hozott a gyerekeknek is. Az idei cél egy szintlépés lesz, ami azért nem lesz egyszerű, hiszen azért a Magyar Diák Sportszövetség ezt nagyon okosan csinálja, hogy könnyen nem lehet ezüst, vagy hát aranyszintet meg pláne elérni. Kicsit bővítettük most ezt a vállalt szempont a listáját, de hát igyekszünk ezeknek is megfelelni, és hogyha a jövőre jövök, akkor szeretném már azt mondani, hogy igen, ezüst fokozatú az iskolánk.
1: 50 erdei köbméter szociális tűzifára pályázott Körmend a szociális tüzelőanyag program keretében. A pályázat elbírálása után teszik közzé a lakossági felhívást, a támogatásra vonatkozó kérelmeket pedig november 30-ig lehet majd benyújtani, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A kérelmekről bizottság dönt, a tűzifa kiszállítását pedig a városgondnoksága végzi. Hosszú idő után először állványok nélkül látható a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia temploma, adta hírül közösségi oldalán a plébánia. A felújítás egy újabb fontos állomásra ez, most már állványzat nélkül lehet gyönyörködni a megújult környezetben. Erasmus Days címmel nyílt kiállítás a körmendi Rázsó Imre Technikum első emeleti aulájában, ahol az osztályok plakátokon mutatják be, mely úti célokat választanák szívesen és miért, közölte az intézmény közösségi oldalán. A kiállításon emellett a tavalyi Erasmus Plus mobilitási program élményeit megörökítő fotósorozat is megtekinthető. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a Balatoni Komp, Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7.15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19.15-kor indulnak. Az országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét titkos szavazáson. Ötvös Károly közpénzügyi, Gellert Károly Árpád vádemelésért felelős, valamint Teres Tibor Dávid fellebbviteli elnök helyettese lesz a testületnek. Mindhárom elnök helyettese 139 képviselő szavazott, nemmel szavazó és tartózkodó képviselő nem volt. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyerte el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába.
0: Sporthírek.
1: 13 magyar indulóból 10 versenyző ott van súlycsoportja a legjobb 8 birkózója között, ezáltal kiemeltként várja a világbajnokság sorsolását. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint közülük 4 kötött fogású klasszis a ranglista éléről várhatja a rajtot. A VB jövő szombaton kezdődik, és november 1-ig tart a kazak fővárosban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt, marad, napközben 17 fokra melegszik a levegő.
0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Lásd tisztán és nyerj! A hét partnere a Körmendi Szóle Optika. Látni jó! Szóle Optikával még jobb!
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: szép napot mindenkinek, elindult a délután itt a 99.8-on, pontosan 4:42 van, én pedig Tóth Cili vagyok, és egészen 5-ig leszek itt az éterben, hozok ma is jó kis érdekességeket, hasznos infókat, na meg persze szólnak folytatásban is a jobbnál jobb zenék, úgyhogy ha még dolgoznak, vagy úton vannak, illetve most jutottak el odáig, hogy egy kicsit megpihenjenek, akkor érdemes mindenképpen velem tartani a mai szerda délutánban is. Délután pedig a folytatásban a Balgosi Brothers Company-val megyünk tovább. Élni is elviszem, ez a jó kis dal szól nálunk. Jó rádiózást!
1: Én érzem

0: Közlekedési információk.
1: Közlekedés tekintetében Körmend belvárosában változatlan a helyzet, a Bástya utca felújítási munkálatai javában zajlanak, így az Zrínyi Miklós utca felől sem lehet már behajtani jó ideje a Bástya utcában, emellett a Bem József utca és a mozi közközti szakasz jelenleg a lezárt szakasz, úgyhogy érdemes mindenképpen kerülő úttal számolni, hogyha a belvárost szeretnék megközelíteni, ha lehetőségük engedi, akkor lehetőleg autó nélkül induljanak útnak, hiszen a parkolás is nehézkes. Emellett pedig a térség útjain is több helyütt kell forgalomkorlátozásra számítani, még a kora délutánban dolgoznak, például a 86-oson Nádas térségében itt úttartozékok karbantartása, javítása és cseréje zajlik, valamint forgalomkorlátozás van a 76-os számú főúton Nádasd és az Ozmán-Bükki elágazó közti szakaszon, itt kaszálás lassítja a haladást. Dolgoznak a Győr-Vár Terekes Gersakarát összekötő úton, itt félpályás zárás mellett kaszálnak a munkagépek, de ugyancsak kaszálás miatt tudnak lassabban autózni az Egyházas Ráróc Nagykölket összekötő úton. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam, és látom most, tapasztalnak valamit önök is az utakon, azt küldjék el bátran a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy egy később induló utak, ő is tudjon akár rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra is, persze egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nem gond, ha jön a hóvége. Velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal, heti szuperakciókkal várják vásárlóikat. A Viola üzletek Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk. A 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495, és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszerkereskedés, Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
2: A Jóár Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a Jóár Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jóár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Feeder és a Control szólt a 99.8-on. Az elmúlt percekben van egy nagyon szuper nyereményjátékunk, amit a Körmendi Stole Optikával közösen hoztunk létre. Október 22-ig még be lehet szállni a játékba, nincs más dolguk, mint lájkolni a posztunkat és kommentben megírni, hogy hol és mikor viselik legszívesebben a napszemüveget. És hogy miért érdemes játszani, mert egy igazi klasszikus Ray-Ban pilóta napszemüveg találhat gazdára közel 70 000 forint értékben. Keressék tehát a játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, és ne felejtsenek el kommentelni. Nálunk pedig a zenék sorában játék után Selena Gomez érkezik, és a Same Old Love, The Soul Mind, Judo és Carson Koma közöse is, ami nem más, mint a szemüveg. Jó rádiózást!

Kívánság, és a That's What I Want forgott a 99.8-on a Város Rádiójában. Hát, ahogy változik az időjárás, valahogy a hangulatunk is változik vele. Van, aki imádja az őszt, a színes faleveleket, a bekuckozós estéket, és azt, hogy végre előkerülhetnek a puha pulóverek, mások viszont ilyenkor már visszasírják a nyarat, a hosszú nappalokat, a napsütést és a teraszon üldögélős estéket. És persze vannak olyanok is, akiknek a tél a kedvencük, főleg a havazik, mások pedig már most a tavaszt várják. Én most pillanatnyilag úgy vagyok, hogy elégedett vagyok az időjárással, még talán a hőmérséklettel is kiegyezem. Egyébként jelenleg Körmenden és a térségben is 14-15 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. Jó, oké, legyen inkább 20 fok, süssön a nap, de tényleg ne legyen se nagyon meleg, se nagyon hideg. Olyan, ez az igazi őszi időjárás, amikor tényleg lehet gyönyörködni az ősz színeibe, és nagyokat lehet még kint sétálni. Egyelőre az előrejelzés szerint erre a hétvégéig várni kell, addig bizony a hőmérők higanyszála is akár 20 fok közelébe is kúszhat, és visszatér a napsütés, addig pedig marad a réteges öltözködés. Mr. Rich és Radics Gigi, szék mosolyú lány, ez a jó kis dal pedig szól a folytatásban itt a 99.8-on.

0: Lassan az első óránk végéhez érünk itt a Körben, de Fernanda, természetesen érdemes velünk maradni, mert a folytatásban is lesz miért figyelni. A következő órában ugyanis vendégünk is érkezik a stúdióba, Horváth Tamás, vagy ahogy sokan ismerik, Csuta, hiszen a körmendi zenész nemrég egy tehetségkutatóban is megmutatta magát, és sikerült meggyőznie a zsűrit, hogy ott a helye a folytatásban. Tehát a következő órában vele beszélgetünk, várom vissza önöket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Mindjárt folytatjuk.
1: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Nem gond, ha jön a hóvége. Velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal, heti szuperakciókkal várják vásárlóikat a Viola üzletek Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk a 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495 és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszer kereskedés, Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
7: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: a izvár.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Nem sokat segített az eső folyóink vízállásán. Interaktív Bogyó és Babóca bábjátékkal várják a gyerekeket. Immár mindkét emlő eltávolítását és helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Laposi Gabriella vagyok. Nem sokat segített az esőfolyóink vízállásán. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső az előző napokban, a vízügyi helyzet alig javult idehaza. A tavak vízszintje pár centit emelkedett ugyan, de a folyóknál nincs változás, mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
4: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
3: A vízügyi főigazgatóság mérései alapján a Rába vízállás a Szentgotthárnál -121, Körmendél -11, Rába hídvég térségében pedig -66 cm. Interaktív bábjátékkal várják a gyerekeket szombaton a körmendi Batthyány-örökség központ színház termében. A Bogyó és Babóca című előadás történetei a legkisebbek számára is közel hozzák a barátság, az összetartozás és az egymásra figyelés fontosságát. Az Érzelmi Érték című filmet vetítik pénteken a Gondolatok és Érzések filmklubban, ahol Fodor Sándor vezetésével gondolatébresztő beszélgetésre is várják az érdeklődőket. A film két nővér és régóta távol élő édesapjuk bonyolult kapcsolatát mutatja be. A Gondolatok és Érzések filmklub célja, hogy a közös filmélményt beszélgetés kövesse, lehetőséget teremtve a látottak személyes értelmezésére, az emberi kapcsolatokról való közös gondolkodásra. Fekete kerámia műhely sorozat indul Oszkón a Vasvár Népfőiskola szervezésében. A kézműves műhelyben kezdők és haladók egyaránt elsajátíthatják a kerámia készítés különböző technikáit. A foglalkozásokat Berta István és Csizmadia Katalin népi iparművészek vezetik. A november 20-án kezdődő műhely sorozaton a résztvevőknek 15 tárgy kiégetésére lesz lehetősége, a kész munkák közül a legjobb darabokat választják ki. A jelentkezési határidő november 6. Halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a Vasvár megyei főügyészség két fogvatartott ellen, akik 2025 karácsonyán bántalmazták zárkatársukat a szombathelyi börtönben. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítása után néhány nappal meghalt, közölte a főügyészség. A két férfi büntetjogi felelősségéről a szombathelyi törvényszék dönt. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Merrák ellen Egyesület az MTI-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalombiztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MTI-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte, a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart.
1: Sporthírek.
3: Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz, az országgal 10 éves szerződést kötöttek. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikortól rendeznek majd versenyeket az újonnan épülő aszfaltcsíkon, de a tervek szerint valamikor a következő évtized első felében tér vissza a kontinensre a Forma 1.
1: Időjárás jelentés.
3: Csütörtökön változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani. Csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ezen a héten a szemünkre fókuszálunk. A hét partnere a Körmendi Szóle Optika. Látni jó, Szóle Optikával még jobb.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on, 3 perccel járunk 2:45 előtt, ebben az órában pedig izgalmas percek várnak ránk, hiszen hamarosan vendégem érkezik a stúdióba, Horváth Tamás, vagy ahogy sokan ismerik, Csuta lesz itt velem, akit a Megasztár nézői is láthattak nemrég. Beszélgetünk majd a tehetségkutatóról, az élményekről, a folytatásról, és persze arról is, hogy hogyan vezetett az útja a körmendi zenéléstől a televíziós szereplésig. Addig pedig jönnek a zenék, én Tóth Cili vagyok továbbra is. Tartsanak velem!

0: Egy körmendi zenész, aki nemrégiben, meg aztán színpadán is megmutatta, hogy mit tud, Horváth Tamás, vagy ahogy sokan ismerik, Csuta, a négy tagú zsűri előtt bizonyított, Marics Petit pedig saját szerzeményével is meglepte, miközben az Úristen című dal is felcsendült a műsorban. De nem csak a zenével, hanem a lendületes előadásával is sikerült megmozgatni a zsűrit, na meg a közönséget is, hogy milyen volt átélni ezt az élményt, és mit jelent számára a továbbjutás, illetve hogy hogyan férhet össze a televíziós szereplés a már most is sűrű fellépési naptárával, na erről is beszélgetünk a következő percekben, hiszen a Körmend FM stúdiójának vendége Horváth Tamás, azaz Csuta. Szia, köszöntelek nálunk, kezdjük is mindjárt az elején, honnan jött az ötlet, hogy szerepelj be a népszerű tehetségkutató műsorban. Honnan indult ez a történet?
1: Hát sokat gondolkoztam rajta, hogy egyáltalán induljak-e, és a családom ösztökélésére végül is jelentkeztem erre a műsorra, és hát ugye az volt a célom, hogy ismertebb legyek országosan is, megismerjen a nagy közönség. Ugyan itt már a környéken azért van egy ismerettségi fokom, de hát szeretnék egy nagyobb volumenű ismerettségre szert tenni, és ez úgy látszik, hogy sikeres is volt, és úgy néz ki, hogy összejött ez a dolog, amit...
0: Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez egy ilyen régóta dédelgetett álom volt, hogy országosan ismerettséget szerezzél?
1: Igen, ezt hát már régóta gondoltam erre, csak sose volt hozzá időm. Hát ugye mindig a munka, időt szakítani rá nehéz, ugye általában mindig hétvégén vannak ezek a felvételek is, és ugye én meg akkor dolgozom, legfőképp akkor vagyok a nagyobb rendezvényeken, és így azért nehéz volt összehangolni.
0: És milyen volt maga ez az egész forgatás, ez hogy zajlott?
1: Ez úgy zajlott, ugye, hogy jött velem a kisunokám, a Jászmin és a feleségem. Reggel 9-re kellett mennünk a Rónai utcába, TV2 székházába, és akkor ott úgy kezdődött, hogy ugye regisztráció, megkaptam a számomat, akkor ilyen forgatások, reklám forgatások, riportok, egész délelőtt ezzel ment el, és akkor utána vártam az, hogy mikor kerülök be a showba, ami ugye nem tudtak megmondani, mert így folyamatosan ment a felvétel. Ugye, amúgy ezt az egészet megelőzte egy kettős lépcső, mert kettő szűrőn át kellett menni, hogy egyáltalán idejussak, ami egy otthonról volt, egy bejelentkezés, meg egyre fel kellett mennem Budapestre, és akkor ugye utána jött az e-mail, hogy benn vagyok a showba. Na és akkor ott vártuk, hogy délután legyen, ugye délután hívtak be a showba. Akkor már kicsit ilyen fáradtak is voltunk, már egy kicsit olyan kedvtelenek, mert ugye sokat kellett várni, ugye 7 óra volt, amikor bekerültem, és akkor nagy meglepetés fogadott, mert tulajdonképpen az első szám után már állva tapsolt a közönség, a mesterek is állva tapsoltak, és akkor a végére meg már egy ilyen bulivá átalakult az egész, mert kijöttek táncolni mindenki, vonatoztak, olyan volt, mint egy kis lakodalom. Úgyhogy ott már nagyon örültem, azért bennem volt ott is egy kicsit ez a lámpaláz, ugyan már nem kéne már ennyi idő után, nem szoktam lámpalázas lenni, csak maga ugye a fények, az a sok kamera, de hála Istennek, hogy jól sikerült, és tetszett mindenkinek a produkció, és nagyon pozitívan értékeltek a négy mester is, azt mondta, hogy jó, mert hogy másképp játszom a mulatost, hogy egy kicsit színesebben, meg ugye tetszett az énekhang is, hogy tiszta volt, meg a maga a harmonizáció is, hogy más volt, és szerintem ez fogta meg őket.
0: Egy rövid szuszanásnyi szünet, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Horváth Csuta Tamással, aki nem régiben az egyik népszerű tehetségkutató műsorban láthattunk viszont.

0: Az egyik népszerű tehetségkutató műsorban tűnt fel a közelmúltban városunk egyik népszerű zenésze Horváth Tamás, azaz Csuta. A színpadon pedig még Marics Peti népszerű slágere az Úristen is felcsendült sajátos stílusban. A műsorban szerzett élményekről, tapasztalatokról és a folytatásról is beszélgetünk, hiszen Körmend FM stúdiójának vendége a zenész Horváth Tamás, azaz Csuta. Ez egy jó pár év tapasztalatod van már ebbe.
1: Igen.
0: Mióta zenélsz pontosan? Tudom, hogy említetted a magában a műsorban is, és ezt már szerinted igen. Tudom, hogy itt Körmenden mindenki tudja, de azért több évtized.
1: Igen, hát én azért emlékszek rá nagyon pontosan, mert 13 éves koromban mentem édesapámmal először zenélni egy vendéglátóhelyre, és szilveszter volt. És azóta minden szilveszterkor játszottam. Még a Covid alatt is játszottam szilveszterkor. Úgyhogy most vagyok 52 éves. Nem volt még egy szabad szilveszterem se.
0: A mostani szilveszteret is mellé van foglalva.
1: Igen.
0: Hogy érted meg egyébként magát ezt az egész műsort, egész részvételt? Igen, mondtad, hogy hosszú volt a várakozási idő, fárasztó volt. Ott azért a színpadon már elmúlt azért ez a fáradtság, de milyenek voltak az emberek, vagy egyáltalán a fogadtatás úgy ámlok, tehát nem pont csak a zsűrire gondolok, hanem úgy tényleg ott az egész kis forgatási helyszín egyebek.
1: Nagyon barátságos volt mindenki, a többi versenyző is, ott beszélgettünk, ott előtte barátságos közeg fogadott, maga a személyzet is, nagyon rendesek voltak, csak pozitívan tudok beszélni róluk, nem tudok rosszat mondani, mert tényleg nagyon közvetlenek voltak az emberek, meg segítőkészek voltak, mindenben segítettek, bármire kérdésem volt, vagy szerettem volna valamit megtudni, akkor készségesek voltak.
0: Az, hogy a Marics Peti saját szerzeményét, az Úristent adtad elő, ez előre tervezett volt, vagy ez egy ott hirtelen döntés?
1: Egy mulatos blokkot vittem én, de ez az Úristen, ugye Marics Peti száma, ez be volt tervezve, hogy ezt rá fogom tenni a végére. És nem tudtam, hogy fog elsülni. Kételjeim voltak, hogy tetszeni fog, vagy nem, de úgy néz ki, hogy jól sült el, és tetszett is a Marics Petinek. Ugye mondta is, hogy vevő rá, hogy egy nagy koncertjén, egy előzenekarként esetleg el tudnék menni vele. Hát nem tudom, még ez ügyben nem kaptam visszajelzést, de bízok benne, hogy egyszer összejön ez is, és akkor ott tényleg nagyobb közönség előtt tudnék játszani.
0: Mennyire volt fontos egyébként, hogy ne csak az ének hangodat, hanem magát a személyiségedet is megmutasd.
1: Ez is nagyon fontos volt, és most itt szeretném kiemelni azt, hogy megyek az utcán, és mindenki gratulál, olyanok is, akiket csak látásból ismerek, mert ugye Körmenden mindenki mindenkit ismer, de oda jönnek és gratulálnak, és ma, például ma kaptam egy olyan visszajelzést, hogy az egyik idős hölgy mondja, hogy a kislánya Cipruson él, és azt mondja, hogy gratulál onnét is nekem, és azt mondta, hogy jó kisugárzásom van, és hogy látszik azt, hogy én ezt alázatosan csinálom, ezt a zenélést, és ugye ez jól esik, és ezt én is így gondolom, hogy én tényleg alázatosan csinálom azt, amit csinálok, és ugye mindig próbálok maximálisan teljesíteni mindenhol, amennyire lehet, úgyhogy nagyon pozitív és jó érzés ez, hogy ilyen visszajelzéseket kapok.
0: A zsűri részéről egyébként volt meglepetés számodra a reakció?
1: Hát igen, meglepetés volt, hogy mindenkinek tetszett ez az egész. Mind a négy mesternek, ugye igennel is szavaztak mind a négyen, úgyhogy nem volt semmi kötözködés, vagy most ez nekem nem jött be, vagy ez nem tetszik. Ott mondta a dalos Bogi is, hogy milyen jó ez egy lakodalomba töltött káposzta után, hogy erre táncolni. Rendesek voltak meg, normálisak velem.
0: Most egy újabb rövid kis szünetre megyünk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. És remélhetőleg az is kiderül, hogy most ezután a műsor után hogyan tovább. Várjuk vissza Önöket!
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik!
3: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagy kereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
4: Valaki az elsőre gyűjt, valaki nagyobbba költözne, valaki eladná, mások most költöznének új lakásba. Ahány igény, annyiféle megoldással állunk ügyfeleink rendelkezésére. Hitelre, biztosításra is szükség lenne. Forduljon hozzánk bizalommal. Otthoncentrum ingatlan iroda, Körmenden, a Szabadság tér 5-ös szám alatt. Otthoncentrum, mert az otthonom én vagyok.
5: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
2: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: És hát ugye mindenki látta, mindenki tudja, hogy tovább jutottál, és ha minden igaz, akkor ugye a Marics Peti csapatába kerültél. Hogyan tovább?
1: Megmondom az őszintét, ugye, hogy erről még nem beszélhetek, mert egy titoktartási szerződésünk van. Nem tudom, hogy mi lesz a folytatás, hogyan tovább, amit elmondhatok, de én azt is elmondom, hogy én nekem, hogyha csak ennyi lesz, már így megérte. Ugye én nem azzal mentem oda, hogy most én itt nyerni fogok, vagy győzni fogok. Nekem ez nagy megtiszteltetés, hogy idáig is eljutottam, és hogy így beszéltek rólam. Nekem ez volt a lényeg. Vannak nálam fiatalabbak, akik a teljesen más stílus csinálnak, ott gondolom, hogy ide olyat keresnek. Az, hogy oda elmentem, egy-két lépcsőn túljutottam, meg tudtam mutatni országvilágnak, hát én ezt csinálom, én ebből élek, én ezt szeretném jobban népszerűsíteni, úgyhogy nekem, ha csak ennyi lesz, már megérte.
0: És hogyha mondjuk tényleg tovább lépsz, ezt hogy képzeled el? Tehát van nyilván valami elképzelésed arról, hogy hogy fog zajlani, vagy mit várhatnak tőled?
1: Az az igazság, megmondom őszintén, hogyha tovább tudok menni, akkor mindenképpen ugye ide már kellenek szakemberek, akikkel majd fel kell vennem a kapcsolatot, mert ugye én ebben nem tudok állást foglalni, úgymond kellenek menedzserek, akik ezt intézik nekem, hogy mit, hogyan. Ugye általában ők majd felépítik az egész koncepciót, ha tovább megyek, de még annyira ebben nem is gondoltam bele, megmondom őszintén. Az a pozitív, hogy már vannak felkérések pluszba emiatt. Például volt egy olyan bál, ahol kevesebben voltak, és amikor leadták a műsort, utána két napra már megtelt az étterem. Úgyhogy ez már nekem jó visszhang, hogyha így tudom népszerűsíteni magamat, akkor ez már nekem megérte.
0: Pedig érdemes belegondolni, hogy hogyan tovább, mert hogy említetted ott a műsorban is, hogy tulajdonképpen már tele van szinte a naptárad.
1: Igen.
0: Hogyha most tovább jutsz, akkor úristen, azokkor a fellépésekkel mi lesz?
1: Hát ebben még nem gondoltam bele. Mi zenészek, nekünk úgy van, hogy így előre lefoglalnak, főleg lakodalomban már egy évre előre, mert ugye ahogy a helyszínt, a ruhát, a dekorost, a fotóst, mindenkit lefoglalnak, ugye a zenészeket is lefoglalják egy évre előre.
0: Hát majd megmondod nekik, hogy bocs, most nem tudok menni, mert nekem lakodalomba kell mennem, úgyhogy ezt a felvételt most elhalasztom.
1: Ugye jövőre ez már nem fog menni ez a műsor. Meg most amúgy is szerintem rövidebb lesz ez a műsor, mint tavaly volt. Ugye most sok műsort elkezdtek párhuzamosan ezen a tévécsatornán. Nem tudom, hogy meddig fog elmenni talán október végéig. Ezt nem mondják meg.
0: Ez majd kiderül.
1: Tulajdonképpen azt se tudtam, hogy most leszek bent a tévébe. Nem tudtam, csak ugye láttam egy héttel előtte az előzetest, és ott megvillantam, és akkor mondtam, na most leszek bent.
0: De ugye ez is nagyon furcsa, mert tényleg zajlik ez a folyamatos felvétel, és tulajdonképpen aki ott van, és megjelent ezen a felvételen, utána még azon izgulhat, hogy bekerülök vajon, no, vagy bevágnak. Igen.
1: Igen, volt ilyen kételjem, nekem is már nem is tudtam, mondtam, hát az is előfordul, hogy be se vágnak, vagy valami. De hát hála Istennek elég hosszan beraktak. Amúgy csak két dal volt, ugye, amit úgy lehetett hallani, de 8 dalt játszottam, úgy egy olyan 10-12 perces, amit ott játszottam, ezt a kettőt vágták be. Az elején voltak beszélgetések, ugye ott azt se vágtak be mindent. Uh-huh. Mert ugye, mikor beérkeztem, ugye kérdezték, hogy honnan, ugye mondtam, hogy Körmendről érkeztem, de azt se lehetett hallani a műsorba. Meg ugye magázott a Marics Peti, aztán akkor mondtam neki, légy szíves, akkor ne tegeződjünk.
0: Ismét egy kis szünet, aztán jövünk vissza, folytatjuk a

beszélgetést Horváth Tamással, azaz Csutával, aki nemrégiben az egyik népszerű tehetségkutatóban tűnt fel. Sok minden kiderült, úgyhogy várjuk vissza önöket a folytatásban is.

0: Több mint három évtizedes zenei tapasztalattal a háta mögött jelentkezett az egyik népszerű tehetségkutatóba városunk zenésze Horváth Tamás, vagy ahogy sokan ismerik, Csuta. Előadásával pedig nem csak a közönséget, hanem a zsűrit is meggyőzte, így tovább jutott, és Marics Peti mentorátjaként folytatja a versenyt. Az ilyen műsorok azonban előhozzák úgynevezett sztár allűröket, és a hirtelen jött ismertséget is magukkal hozzák. Csuta, te hogy éled meg ezt a változást, ezt a kissé megnövekedett figyelmet?
1: Megmondom őszintén, nem szállt el velem a ló. Ugyanolyan vagyok, mint voltam, meg leszek is. Ennek csak örülök. Örülök, hogy megismerik az embert, de nem gondolom magamat valami nagy sztárnak, vagy valami. Jól esik az embernek, de ennyi is. Hát mondom, szeretnék belőle profitálni későbbiekbe, hogyha lehet. Most nem azt jelenti, hogy most majd több pénzért megyek el muzsikálni, mert ez sincs tervbe. Nyilván, hogy valamivel kicsit majd lehet emelni a tarifán, amit szerintem meg is tudnak fizetni, de nem fogok átesni a ló másik oldalára. Vannak olyan emberek, akik ezt így kezelik, azt hiszik, hogy ma akkor nagy sztárok, nekem nincs ilyen gondolatom se.
0: Lényeg az, hogy a körmendiek most nagyon büszkéked.
1: Ennek is nagyon örülök.
0: És én is azért a közösségi médiában is láttam, hogy tényleg nagyon sokan gratuláltak, megosztották a videót is, és akkor én is az egész szerkesztőség nevében gratulálok, és örülünk, hogy elvitted a körmendiek hírnevét Budapestre ebbe a műsorba. És azt is köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és meséltél nekünk egy kicsi kulisszatitkokat, magát ezt az egész megasztáros történetet, és nagyon szurkolunk, hogy a folytatás is meglegyen.
1: Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy behívtatok ide a Körmendi Rádióba.
0: És várunk vissza, bármi történik veled, szívesen látunk.
1: Jönni fogok. Nagyon szépen köszönöm.

lassan ennek az órának is a végéhez érünk, de a délután természetesen folytatódik itt a Körben FM-en. Hamarosan 3 óra, úgyhogy Lakosi Gabinak adom át a stúdiót, hozzá a legfontosabb híreket, infokat, hogy képben legyünk. Én pedig a hírek után újra itt leszek, és visztök tovább együtt a délutánt zenékkel, érdekességekkel és minden olyasmivel, ami egy kicsit színesebbé teszi ezt a borús őszi délután. Tartsanak tehát velem a folytatásban is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Átalakult a helyi buszközlekedés Körmenden. Szintet lépne a Boldogbattyány iskola. Rövidebb ideig jár a Balatoni komp. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentősen csökkent a helyi buszközlekedés költsége Körmenden a menetrend korábbi átalakításával. Egyes helyi járatokat szűkítettek, illetve helyközi járatokat is bevontak az utasok kiszolgálásába. Így a városnak az elmúlt fél évre mintegy 2,5 millió forintot kell fizetnie. Dr. Szabó Barna szerint az új rendszer működik, és az utazó közönség igényeit is ki tudják szolgálni vele. További járatszűkítést jelenleg nem terveznek, hamarosan lejáró szolgáltatási szerződés után pedig hosszabb távon is a mostanihoz hasonló kezelhető költségű rendszer fenntartásában gondolkoznak.
2: Minden fél évben a helyi személyszállítás, helyi járatról beszélünk, testület elé kerül, de nagyon magas költsége volt, és viszonylag kevesen használják, többször előkerült ez a probléma, most viszont szűkítettük a járatokat, illetve a helyközi járatokat bevontuk, meg úgy néz ki, hogy a utasok is ebbe már beleszoktak. Erősen csökkent ennek a költsége Körmend város számára. Ilyen szemmel nézve már máshogy tekint a képviselőtestület rá, úgyhogy ilyen kaliberű összegbe kerül helyi járatnak a fenntartása, kezelhető lesz hosszú távon is.
1: Magasabbra tette a lécet a körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Az intézmény tavaly bronzfokozatot szerzett az Aktív Iskola programban, idén pedig már az ezüstöt célozza meg. Ennek érdekében tovább bővítették a vállalásaikat, tudtuk meg Kiskós Kitti igazgatótól.
3: Rengeteg minden olyan dolgot hozott ez az aktív iskola program, amit nagyon érdemes csinálni. Össze kellett fogni azokat a dolgokat, amiket eddig is csináltunk, és ezt egy rendszerbe kellett tekinteni, tehát nagyon sokat hozott a gyerekeknek is. Az idei cél egy szintlépés lesz, ami azért nem lesz egyszerű, hiszen azért a Magyar Diák Sportszövetség ezt nagyon okosan csinálja, hogy könnyen nem lehet ezüst, vagy hát aranyszintet meg pláne elérni. Kicsit bővítettük most ezt a vállalt szempontot a listáját, de hát igyekszünk ezeknek is megfelelni, és hogyha a jövőre jövök, akkor szeretném már azt mondani, hogy igen, ezüst fokozatú az iskolánk.
1: 50 erdei köbméter szociális tűzifára pályázott Körmend a Szociális Tüzelőanyag Program keretében. A pályázat elbírálása után teszik közzé a lakossági felhívást, a támogatásra vonatkozó kérelmeket pedig november 30-ig lehet majd benyújtani, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A kérelmekről bizottság dönt, a tűzifa kiszállítását pedig a városgondnoksága végzi. Hosszú idő után először állványok nélkül látható a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia temploma, adta hírül közösségi oldalán a plébánia. A felújítás egy újabb fontos állomásra ez, most már állványzat nélkül lehet gyönyörködni a megújult környezetben. Erasmus Days címmel nyílt kiállítás a körmendi Rázsó Imre Technikum első emeleti aulájában, ahol az osztályok plakátokon mutatják be, mely úti célokat választanák szívesen és miért, közölte az intézmény közösségi oldalán. A kiállításon emellett a tavalyi Erasmus Plus mobilitási program élményeit megörökítő fotósorozat is megtekinthető. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a Balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7:15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19:15-kor indulnak. Az országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét titkos szavazáson. Ötvös Károly közpénzügyi, Gellert Károly Árpád vádemelésért felelős, valamint Terhes Tibor Dávid fellebbviteli elnök helyettese lesz a testületnek. Mindhárom elnök helyettese 139 képviselő szavazott, nemmel szavazó és tartózkodó képviselő nem volt. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyert el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Berendek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába.
0: Sporthírek.
1: 13 magyar indulóból 10 versenyző ott van súlycsoportja a legjobb 8 birkózója között, ezáltal kiemeltként várja a világbajnokság sorsolását. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint közülük 4 kötött fogású klasszis a ranglista éléről várhatja a rajtot. A VB jövő szombaton kezdődik, és november 1-ig tart a kazak fővárosban.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani. Csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Lásd tisztán és nyerj! A hét partnere a Körmendi Szóle Optika. Látni jó! Szóle Optikával még jobb!
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá.

újabb órája indult el a délutánunknak itt a 99.8-on. Folytatjuk, még van bő két órányi időnk hátra. Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem. Mindjárt 4:45, úgyhogy nézzük, mi minden fér bele ebbe az órába. Holnap ismét folytatódik a Világjárók sorozat a Körmendi moziban, úgyhogy erről is hozok majd részleteket, de természetesen a kalendáriumunkba is belelesünk, nem feledkeztem el erről sem, ezen a napon is akad érdekesség bőven. Közben pedig jönnek a jó zenék, úgyhogy maradjanak velem a folytatásban, és Arizona Cervas után Anastacia és a Sick and Tired indul. Jó rádiózást!

Kalendáriumi böngészővel megyünk tovább, hiszen október 14-e is tartogat néhány érdekességet. Tudták például, hogy ezen a napon 1947-ben Chuck Yeager, amerikai repülőpilóta elsőként törte át repülőgéppel a hangsebességet, hanem akkor elárulom, hogy ez egy igazi mérföldkő volt a repülés történetében. Egy kicsit könnyedebb érdekesség is köthető ehhez a naphoz. 1926-ban e napon jelent meg először könyv formájában Mici Mackó története. A.A. Milne szerethető mackója azóta generáció kedvence lett, és alig, hanem sokan vannak, akiknek gyermekkori emlékeket idéz fel. Két egészen különböző történet, mégis mindkettő ugyanahhoz a dátumhoz kötődik, és természetesen ne feledkezzünk el a névnaposokról sem. Október 14-én ugye a Helének és a Luizák ünnepelnek, nekik kívánunk innen is boldog névnapot, Isten éltesse őket, illetve mindenkit, aki

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nem gond, ha jön a hó vége, velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal, heti szuperakciókkal várják vásárlóikat a Viola üzletek Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk a 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495 és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszerkereskedés, Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árérték arányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most... A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Moziajánló.
1: Folytatódik a világjárók ismeretterjesztő előadás sorozata Körmendi Sinkovics Imre Filmszínházban, mégpedig holnap, úgyhogy ha egy kis utazásra vágynak, anélkül, hogy elhagynák Körmendet, érdemes ellátogatni a moziba. Ezúttal pedig Egyiptom titkainak nyomába eredhetünk. Vas Péter Baxter utazó és fotós kalauzolja el a közönséget a fáraók földjére, a piramisokhoz, az ásvani kőfejtőbe és a királyok völgyébe. Személyes élményeken és fotókon keresztül ismerhetjük meg ezt a különleges világot, ahol a történelem szinte minden kőből visszaköszön. Az előadás tehát holnap, azaz október 15-én délután 5 órakor kezdődik a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínházban. Ha szeretik tehát az utazós történeteket, és szívesen felfedeznének egy kicsit többet Egyiptom titkaiból, ezt a programot érdemes mindenképpen felírni a naptárba.

lassan egy újabb óra végéhez érkezünk, itt a 99.8-on, de még nincs vége a mai napnak itt a Körmend FM-en. Lakosi Gabi hozza 4-kor a legfontosabb híreket, infokat, utána pedig jövök vissza az utolsó órájával a délutánunknak. Maradjanak mindenképpen velem, hozom a további érdekességeket, na meg a jó zenéket is. Várom vissza önöket!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha Nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
2: Jurájahi búcsú tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó! Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
6: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Nem sokat segített az eső folyóink vízállásán. Interaktív Bogyó és Babóca bábjátékkal várják a gyerekeket. Immár mindkét emlő eltávolítását és helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem sokat segített az eső folyóink vízállásán. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső az előző napokban, a vízügyi helyzet alig javult idehaza. A tavak vízszintje pár centit emelkedett ugyan, de a folyóknál nincs változás, mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
9: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
8: A vízügyi főigazgatóság mérései alapján a Rába vízállása Szentgotthárnál mínusz 121, Körmendél mínusz 11, Rába hídvég térségében pedig mínusz 66 cm. Interaktív bábjátékkal várják a gyerekeket szombaton a Körmendi Batthyány-Örökség Központ színház termében. A Bogyó és Babóca című előadás történetei a legkisebbek számára is közel hozzák a barátság, az összetartozás és az egymásra figyelés fontosságát. Az Érzelmi Érték című filmet vetítik pénteken a Gondolatok és Érzések filmklubban, ahol Fodor Sándor vezetésével gondolatébresztő beszélgetésre is várják az érdeklődőket. A film két nővér és régóta távol élő édesapjuk bonyolult kapcsolatát mutatja be. A Gondolatok és Érzések filmklub célja, hogy a közös filmélményt beszélgetés kövesse, lehetőséget teremtve a látottak személyes értelmezésére, az emberi kapcsolatokról való közös gondolkodásra. Fekete kerámia műhely sorozat indul Oszkón a Vasvár Népfőiskola szervezésében. A kézműves műhelyben kezdők és haladók egyaránt elsajátíthatják a kerámia készítés különböző technikáit. A foglalkozásokat Berta István és Csizmadia Katalin népi iparművészek vezetik. A november 20-án kezdődő műhely sorozaton a résztvevőknek 15 tárgy kiégetésére lesz lehetősége, a kész munkák közül a legjobb darabokat választják ki. A jelentkezési határidő november 6. Halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a Vasvár megyei főügyészség két fogvatartott ellen, akik 2025 karácsonyán bántalmazták zárkatársukat a szombathelyi börtönben. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítása után néhány nappal meghalt, közölte a főügyészség. A két férfi büntetjogi felelősségéről a szombathelyi törvényszék dönt. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Merák ellen Egyesület az MTI-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalombiztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MTI-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart.
6: Sporthírek.
8: Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz, az országgal 10 éves szerződést kötöttek. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikortól rendeznek majd versenyeket az újonnan épülő aszfaltcsíkon, de a tervek szerint valamikor a következő évtized első felében tér vissza a kontinensre a Forma 1.
6: Időjárás jelentés.
8: Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani. Csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
6: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ezen a héten a szemünkre fókuszálunk. A hét partnere a Körmendi Szóle Optika. Látni jó, Szóle Optikával még jobb.
6: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.82 perccel, 4:05 előtt járunk, elindult a szerda délután utolsó órája, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, és még egy órán át itt leszek önökkel, zenékkel, érdekességekkel, és egy kis jó hangulattal segítek átlendülni a délután utolsó munkás percein. Remélem, eddig jól telt a délután, és hogyha van még egy kis teendőjük, akkor most már biztosan lassan a célegyenesbe érnek. Én pedig hozzájárulok, jobban mondva segítek hozzájárulni ahhoz, hogy ez a rövid kis idő még, ami hátra van a teendőkből, nagyon gyorsan elteljen. 30 Seconds to Mars után Agnes és a Release Me szól nálunk, de hozom majd Geszti Péter és Siza közösét is, szól majd a Vigyél a nyárba, jó rádiózást!

0: Millás tisztán. Minden, amit szemünk egészségéről tudni érdemes. A 99.8 és a Szole Optika közös rovata a látás hónapjában.
1: Van egy szuper nyereményjátékunk, amit a Körmendi Szole Optikával közösen hoztunk önöknek. Október 22-ig még lehet játszani velünk. Lájkolják az ehhez kapcsolódó posztunkat, és kommentben írják meg, hogy hol és mikor viselik a legszívesebben a napszemüvegeket. A nyeremény pedig nem más ehhez kapcsolódó, mint egy klasszikus Ray-Ban pilóta napszemüveg közel 70 ezer forint értékben. Érdemes tehát rákeresni a játékra a Körmend FM Facebook oldalán. És mivel október a látás hónapja, ehhez kapcsolódik egy rovatunk is, ahol a következő percekben dr. Halmosi Ágnes szombathelyi szemészt főorvostól hallhatnak egy kis hasznos tudnivalót a szemünk egészségével kapcsolatban. Október a látás hónapja, így a következő percekben a látásunk kerül a középpontban, hogy miért fontos odafigyelnünk a szemünk egészségére, milyen jelekre érdemes figyelnünk, és miért lényeges a rendszeres szemvizsgálat. Arról dr. Halmosi Ágnes szombathelyi szemész főorvostól tudhatunk meg fontos információkat. A doktornővel egyébként a Körmendi Szóle Optikában is találkozhatnak a páciensek.
2: Miért fontos, hogy akkor is ellenőriztessük a látásunkat, hogyha mi úgy gondoljuk és úgy tapasztaljuk, hogy nincsen semmi probléma?
3: A szem az egyik legfontosabb érzékszervünk, és sajnos gyakran csak akkor kezdünk el foglalkozni vele, illetve akkor fordulunk szakemberhez, amikor már valamilyen panaszunk merült fel vele kapcsolatban. Számtalan olyan szembetegség van, amely évekig nem okoz semmilyen tünetet, miközben olyan elváltozásokat okoz a szemgolyó szerkezetében, ami később a látás károsodásához vezethet. A szemvizsgálatnak, a rendszeres szemvizsgálatnak azért van jelentősége, mert a vizsgálat során nem csak azt nézzük meg, hogy van-e szüksége a páciensnek szemüvegre, illetve milyen dioptriájú szemüvegre van szüksége, hanem a szem egészségét is vizsgáljuk, a szem szerkezetének az épségét, és ennek során olyan betegségekre derülhet fény, mint például a szürke hályog, a zöld hályog, a retina betegségei. Különösen kiemelném itt a zöld hályogot, amely évekig teljesen tünetmentesen, panaszt nem okozva fennállhat egy betegnél. Amikor a beteg már elmegy a panaszokkal az orvoshoz, akkor sajnos a szem szerkezetében, illetve a látóideg állapotában súlyos, visszanemfordítható károsodásokat láthatunk. A szemvizsgálat különösen fontos gyermekeknél, rendszeresen iskoláskor előtt fontos a szűrővizsgálat. Például a két szem nagy dioptria különbsége esetén megfelelő kezeléssel a nagyobb dioptriájú szem jó látása iskoláskorig elérhető, és ezáltal nem alakul ki a nagyobb dioptriával bíró szem tompalátása, ami iskoláskor után már nem javítható, és az egész élet során fennáll, az életminőséget, a pályaválasztást jelentősen befolyásolja.
0: Élesebb a kép! Hallgass legközelebb is rovatunkat, amelynek hasznos tippjeit és szakértő tanácsait a Körmendi Szole Optika szállítja. Október a látás hónapja. Láss tisztán a Körmend FM-mel!

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divyen konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Gyere, Morzsi! Gyere, Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
6: Dexablock.
7: Fájdalom csillapító.
6: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
8: Dexablock. Fájdalom csillapító.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
9: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi.

Levegőt ez a jó kis dal szólt a kávészünettől az elmúlt percekben, itt a 99.8-on, és ha már szó volt a látásról, és egyben az egészségünkről, akkor arról se feledkezzünk el, hogy október a mellrák elleni küzdelem hónapja is, ilyenkor pedig különösen fontos, hogy beszéljünk a megelőzésről, a korai felismerésről és arról, hogy hogyan figyelhetjük meg jobban saját magunkat. Sokan gondolják úgy egyébként, hogy a mellrák elsősorban az idősebb hölgyeket érinti, vagy hogy családi érintettség nélkül nem igazán kell aggódni, pedig ez sajnos nem így van. A betegség fiatalabb korban is kialakulhat, és olyanoknál is előfordulhat, akiknek a családjában korábban senki nem volt érintett. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenkinek aggódva kell figyelnie minden apró változást. Sokkal inkább arról van szó, hogy ismerjük a saját testünket, és vegyük észre, ha valami szokatlant tapasztalunk. Egy új csomó, a mell vagy a hónaj környékén jelentkező elváltozás, illetve más korábban nem tapasztalt változás esetén mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Azt is fontos tudni, hogy az egészséges életmód, a rendszeres mozgás, az alkoholfogyasztás mérséklése, ezek mind-mind csökkenthetik a kockázatot, de teljes védelmet nem garantál. Ha pedig valakinél kialakul a betegség, az nem jelenti azt, hogy bármit is rosszul csinált volna. Hazánkban a szervezett mammográfiás szűrés a 45 és 65 év közötti tünetmentes nők számára 2 évente érhető el, de a korhatár nem azt jelenti, hogy fiatalabb korban nem lehet szükség a vizsgálatra. Szokatlan elváltozás esetén életkortól függetlenül érdemes orvoshoz fordulni. Talán ez a legfontosabb üzenet októberben, hogy ne félelemből, hanem odafigyelésből tegyünk magunkért, és ne felejtsük el, hogy az egészségünkre szánt idő nem önzés, hanem gondoskodás önmagunkról.

Negro Kánisa Káravé szólt az elmúlt percekben itt a 99.8-on, és lassan búcsúznom kell, hiszen a szerda délután végére értünk. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, hogy együtt pörgethettük a munkaidőt. Remélem, hogy volt a napban néhány jó pillanat, amit magukkal vihetnek az estébe is. Most pedig jöhet egy kis kikapcsolódás, család, barátok, vagy éppen néhány nyugodt perc, mikor végre senki nem akar tőlünk semmit. Én Tóth Cili voltam, még egyszer köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap pedig a szokott időben 1 és 5 között leszek ugyanígy itt az éterben. Számítok akkor is a figyelmükre. További szép estét, és vigyázzanak magukra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Nem gond, ha jön a hóvége. Velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal, heti szuperakciókkal várják vásárlóikat a Viola üzletek Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk a 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495 és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszer kereskedés, Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
6: Hello, stop! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: István.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Átalakult a helyi buszközlekedés Körmenden. Szintet lépne a Boldogbattyány iskola. Rövidebb ideig jár a Balatoni komp. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentősen csökkent a helyi buszközlekedés költsége Körmenden a menetrend korábbi átalakításával. Egyes helyi járatokat szűkítettek, illetve helyközi járatokat is bevontak az utasok kiszolgálásába. Így a városnak az elmúlt fél évre mintegy 2,5 millió forintot kell fizetnie. Dr. Szabó Barna szerint az új rendszer működik, és az utazó közönség igényeit is ki tudják szolgálni vele. További járatszűkítést jelenleg nem terveznek, hamarosan lejáró szolgáltatási szerződés után pedig hosszabb távon is a mostanihoz hasonló kezelhető költségű rendszer fenntartásában gondolkoznak.
4: Minden fél évben a helyi személyszállítás, helyi járatról beszélünk, testület elé kerül, de nagyon magas költsége volt, itt viszonylag kevesen használják, többször előkerült ez a probléma, most viszont szűkítettük a járatokat, illetve a helyközi járatokat bevontuk, meg úgy néz ki, hogy a utasok is ebbe már beleszoktak. Erősen csökkent ennek a költsége Körmend város számára. Ilyen szemmel nézve már máshogy tekint a képviselőtestület rá, úgyhogy ilyen kaliberű összegbe kerül helyi járatnak a fenntartása, kezelhető lesz hosszú távon is.
3: Magasabbra tette a lécet a körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Az intézmény tavaly bronzfokozatot szerzett az Aktív Iskola programban, idén pedig már az ezüstöt célozza meg. Ennek érdekében tovább bővítették a vállalásaikat. Tudtuk meg Kiskós Kitti igazgatótól.
5: Rengeteg minden olyan dolgot hozott ez az Aktív Iskola program, amit nagyon érdemes csinálni. Össze kellett fogni azokat a dolgokat, amiket eddig is csináltunk, és ezt egy rendszerbe kellett tekinteni, tehát nagyon sokat hozott a gyerekeknek is. Az idei cél egy szintlépés lesz, ami azért nem lesz egyszerű, hiszen azért a Magyar Diák Sportszövetség ezt nagyon okosan csinálja, hogy könnyen nem lehet ezüst, vagy hát aranyszintet meg pláne elérni. Kicsit bővítettük most ezt a vállalt szempontot a listáját, de hát igyekszünk ezeknek is megfelelni, és hogyha a jövőre jövök, akkor szeretném már azt mondani, hogy igen, ezüst fokozatú az iskolánk.
3: 50 erdei köbméter szociális tűzifára pályázott Körmend a Szociális Tüzelőanyag program keretében. A pályázat elbírálása után teszik közzé a lakossági felhívást, a támogatásra vonatkozó kérelmeket pedig november 30-ig lehet majd benyújtani, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A kérelmekről bizottság dönt, a tűzifa kiszállítását pedig a városgondnoksága végzi. Hosszú idő után először állványok nélkül látható a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia temploma, adta hírül közösségi oldalán a plébánia. A felújítás egy újabb fontos állomásra ez, most már állványzat nélkül lehet gyönyörködni a megújult környezetben. Erasmus Days címmel nyílt kiállítás a Körmendi Rázsó Imre Technikum első emeleti aulájában, ahol az osztályok plakátokon mutatják be, mely úti célokat választanák szívesen és miért, közölte az intézmény közösségi oldalán. A kiállításon emellett a tavalyi Erasmus Plus mobilitási program élményeit megörökítő fotósorozat is megtekinthető. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a Balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7.15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19.15-kor indulnak. Az országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét titkos szavazáson. Ötvös Károly közpénzügyi, Gellert Károly Árpád vádemelésért felelős, valamint Teres Tibor Dávid fellebbviteli elnök helyettese lesz a testületnek. Mindhárom elnök helyettese 139 képviselő szavazott, nemmel szavazó és tartózkodó képviselő nem volt. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyert el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába.
1: Sporthírek.
3: 13 magyar indulóból 10 versenyző ott van súlycsoportja a legjobb 8 birkózója között, ezáltal kiemeltként várja a világbajnokság sorsolását. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint közülük 4 kötött fogású klasszis a ranglista éléről várhatja a rajtot. A VB jövő szombaton kezdődik, és november 1-ig tart a Kazak fővárosban.
1: Időjárás jelentés.
3: Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani. Csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
6: Valaki az elsőre gyűjt, valaki nagyobbba költözne, valaki eladná, mások most költöznének új lakásba. Ahány igény, annyiféle megoldással állunk ügyfeleink rendelkezésére. Hitelre, biztosításra is szükség lenne? Forduljon hozzánk bizalommal. Otthoncentrum ingatlan iroda, Körmenden, a Szabadság tér 5-ös szám alatt. Otthoncentrum, mert az otthonom én vagyok.
7: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
8: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Ficko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem sokat segített az eső folyóink vízállásán. Interaktív Bogyó és Babóca bábjátékkal várják a gyerekeket. Immár mindkét emlő eltávolítását és helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem sokat segített az eső folyóink vízállásán. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső az előző napokban, a vízügyi helyzet alig javult idehaza. A tavak vízszintje pár centit emelkedett ugyan, de a folyóknál nincs változás, mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: A vízügyi főigazgatóság mérései alapján a Rába vízállás a Szentgotthárnál -121, Körmendél -11, Rába hídvég térségében pedig -66 cm. Interaktív bábjátékkal várják a gyerekeket szombaton a körmendi Batthyány-örökség központ színház termében. A Bogyó és Babóca című előadás történetei a legkisebbek számára is közel hozzák a barátság, az összetartozás és az egymásra figyelés fontosságát. Az Érzelmi Érték című filmet vetítik pénteken a Gondolatok és Érzések filmklubban, ahol Fodor Sándor vezetésével gondolatébresztő beszélgetésre is várják az érdeklődőket. A film két nővér és régóta távol élő édesapjuk bonyolult kapcsolatát mutatja be. A Gondolatok és Érzések filmklub célja, hogy a közös filmélményt beszélgetés kövesse, lehetőséget teremtve a látottak személyes értelmezésére, az emberi kapcsolatokról való közös gondolkodásra. Fekete kerámia műhely sorozat indul Oszkón a Vasvár Népfőiskola szervezésében. A kézműves műhelyben kezdők és haladók egyaránt elsajátíthatják a kerámia készítés különböző technikáit. A foglalkozásokat Berta István és Csizmadia Katalin népi iparművészek vezetik. A november 20-án kezdődő műhely sorozaton a résztvevőknek 15 tárgy kiégetésére lesz lehetősége, a kész munkák közül a legjobb darabokat választják ki. A jelentkezési határidő november 6. Halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a Vasvár megyei főügyészség két fogva tartott ellen, akik 2025 karácsonyán bántalmazták zárkatársukat a szombathelyi börtönben. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítása után néhány nappal meghalt, közölte a főügyészség. A két férfi büntetjogi felelősségéről a szombathelyi törvényszék dönt. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Merrák ellene Egyesület az MTI-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MTI-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte, a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart.
0: Sporthírek.
1: Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es világbajnoki sorozat. A helyszín Ruanda lesz. Az országgal 10 éves szerződést kötöttek. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikortól rendeznek majd versenyeket az újonnan épülő aszfaltcsíkon, de a tervek szerint valamikor a következő évtized első felében tér vissza a kontinensre a Forma 1.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani. Csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre, félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér, mi van, ha nem jössz vissza, nem látlak túl sok a rózsa.

egy, talán megéri, hogy várjak. Szeretem a szádat, szeretem, hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzel. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől félek.

mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szirma,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadság tér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
2: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
5: Nem gond, ha jön a hó vége, velünk több marad a zsebében. Óriási választékkal, kedvező árakkal, heti szuperakciókkal várják vásárlóikat a Viola üzletek Körmenden és Vasváron. Heti kiemelt akciónk a 750 ml-es Domestos csak 549, az 1 kg-os Edusó Gála dupla kávé 3495 és a 033-as Dreyer Gold dobozos sör mindössze 199 forint. Viola illatszer kereskedés. Körmend, Vida József utca 3 és Vasvár, Kossuth Lajos utca 5. Jöjjön hozzánk, jobban jár!
6: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM, rád hangolva.
7: Hazai Turmix, naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Átalakult a helyi buszközlekedés Körmenden. Szintet lépne a Boldogbattyány iskola. Rövidebb ideig jár a Balatonikon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentősen csökkent a helyi buszközlekedés költsége Körmenden a menetrend korábbi átalakításával. Egyes helyi járatokat szűkítettek, illetve helyközi járatokat is bevontak az utasok kiszolgálásába. Így a városnak az elmúlt fél évre mintegy 2,5 millió forintot kell fizetnie. Dr. Szabó Barna szerint az új rendszer működik, és az utazó közönség igényeit is ki tudják szolgálni vele. További járatszűkítést jelenleg nem terveznek, hamarosan lejáró szolgáltatási szerződés után pedig hosszabb távon is a mostanihoz hasonló kezelhető költségű rendszer fenntartásában gondolkoznak.
2: Minden fél évben a helyi személyszállítás, helyi járatról beszélünk, testület elé kerül, de nagyon magas költsége volt, és viszonylag kevesen használják. Többször előkerült ez a probléma, most viszont szűkítettük a járatokat, illetve a helyközi járatokat bevontuk, meg úgy néz ki, hogy a utasok is ebbe már beleszoktak. Erősen csökkent ennek a költség a Körmend város számára. Ilyen szemmel nézve már máshogy tekint a képviselőtestület rá, úgyhogy ilyen kaliberű összegbe kerül helyi járatnak a fenntartása, kezelhető lesz hosszú távon is.
1: Magasabbra tette a lécet a körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Az intézmény tavaly bronzfokozatot szerzett az aktív iskola programban, idén pedig már az ezüstöt célozza meg. Ennek érdekében tovább bővítették a vállalásaikat, tudtuk meg Kiskós Kitti igazgatótól.
3: Rengeteg minden olyan dolgot hozott ez az aktív iskola program, amit nagyon érdemes csinálni. Össze kellett fogni azokat a dolgokat, amiket eddig is csináltunk, és ezt egy rendszerbe kellett tekinteni, tehát nagyon sokat hozott a gyerekeknek is. Az idei cél egy szintlépés lesz, ami azért nem lesz egyszerű, hiszen azért a Magyar Diák Sportszövetség ezt nagyon okosan csinálja, hogy könnyen nem lehet ezüst, tehát aranyszintet meg pláne elérni. Kicsit bővítettük most ezt a vállalt szempontot a listáját, de hát igyekszünk ezeknek is megfelelni, és hogyha jövőre jövök, akkor szeretném már azt mondani, hogy igen, ezüst fokozatú az iskolánk.
1: 50 erdei köbméter szociális tűzifára pályázott Körmend a Szociális Tüzelőanyag Program keretében. A pályázat elbírálása után teszik közzé a lakossági felhívást, a támogatásra vonatkozó kérelmeket pedig november 30-ig lehet majd benyújtani, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A kérelmekről bizottság dönt, a tűzifa kiszállítását pedig a városgondnoksága végzi. Hosszú idő után először állványok nélkül látható a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia temploma, adta hírül közösségi oldalán a plébánia. A felújítás egy újabb fontos állomásra ez, most már állványzat nélkül lehet gyönyörködni a megújult környezetben. Erasmus Days címmel nyílt kiállítás a körmendi Rázsó Imre Technikum első emeleti aulájában, ahol az osztályok plakátokon mutatják be, mely úti célokat választanák szívesen és miért, közölte az intézmény közösségi oldalán. A kiállításon emellett a tavalyi Erasmus Plus mobilitási program élményeit megörökítő fotósorozat is megtekinthető. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a Balatoni Komp, Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7.15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19.15-kor indulnak. Az országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét titkos szavazáson. Ötvös Károly közpénzügyi, Gellert Károly Árpád vádemelésért felelős, valamint Terhes Tibor Dávid fellebbviteli elnök helyettese lesz a testületnek. Mindhárom elnök helyettesre 139 képviselő szavazott, nemmel szavazó és tartózkodó képviselő nem volt. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyerte el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába.
0: Sporthírek.
1: 13 magyar indulóból 10 versenyző ott van súlycsoportja a legjobb 8 birkózója között, ezáltal kiemeltként várja a világbajnokság sorsolását. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint közülük 4 kötött fogású klasszis a ranglista éléről várhatja a rajtot. A VB jövő szombaton kezdődik, és november 1-ig tart a kazak fővárosban.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani. Csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

save you from yourself.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem sokat segített az eső folyóink vízállásán. Interaktív Bogyó és Babóca bábjátékkal várják a gyerekeket. Immár mindkét emlő eltávolítását és helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem sokat segített az esőfolyóink vízállásán. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső az előző napokban, a vízügyi helyzet alig javult idehaza. A tavak vízszintje pár centit emelkedett ugyan, de a folyóknál nincs változás, mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a szárazföld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: A vízügyi főigazgatóság mérései alapján a Rába vízállás a Szentgotthárnál mínusz 121, Körmendél mínusz 11, Rába hídvég térségében pedig mínusz 66 cm. Interaktív bábjátékkal várják a gyerekeket szombaton a körmendi Batthyány-örökség központ színház termében. A Bogyó és Babóca című előadás történetei a legkisebbek számára is közel hozzák a barátság, az összetartozás és az egymásra figyelés fontosságát. Az Érzelmi Érték című filmet vetítik pénteken a Gondolatok és Érzések filmklubban, ahol Fodor Sándor vezetésével gondolatébresztő beszélgetésre is várják az érdeklődőket. A film két nővér és régóta távol élő édesapjuk bonyolult kapcsolatát mutatja be. A Gondolatok és Érzések filmklub célja, hogy a közös film élményt beszélgetés kövesse, lehetőséget teremtve a látottak személyes értelmezésére, az emberi kapcsolatokról való közös gondolkodásra. Fekete kerámia műhely sorozat indul Oszkón a Vasvár Népfőiskola szervezésében. A kézműves műhelyben kezdők és haladók egyaránt elsajátíthatják a kerámia készítés különböző technikáit. A foglalkozásokat Berta István és Csizmadia Katalin népi iparművészek vezetik. A november 20-án kezdődő műhely sorozaton a résztvevőknek 15 tárgy kiégetésére lesz lehetősége, a kész munkák közül a legjobb darabokat választják ki. A jelentkezési határidő november 6. Halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a Vasvár megyei főügyészség két fogvatartott ellen, akik 2025 karácsonyán bántalmazták zárkatársukat a szombathelyi börtönben. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítása után néhány nappal meghalt, közölte a főügyészség. A két férfi büntetjogi felelősségéről a szombathelyi törvényszék dönt. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Merák ellen Egyesület az MTI-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MTI-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart.
0: Sporthírek.
1: Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz. Az országgal 10 éves szerződést kötöttek. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikortól rendeznek majd versenyeket az újonnan épülő aszfaltcsíkon, de a tervek szerint valamikor a következő évtized első felében tér vissza a kontinensre a Forma 1.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani. Csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, fel még

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Átalakult a helyi buszközlekedés Körmenden. Szintet lépne a Boldogbattyány iskola. Rövidebb ideig jár a Balatoni komp. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentősen csökkent a helyi buszközlekedés költsége Körmenden a menetrend korábbi átalakításával. Egyes helyi járatokat szűkítettek, illetve helyközi járatokat is bevontak az utasok kiszolgálásába. Így a városnak az elmúlt fél évre mintegy 2,5 millió forintot kell fizetnie. Dr. Szabó Barna szerint az új rendszer működik, és az utazó közönség igényeit is ki tudják szolgálni vele. További járatszűkítést jelenleg nem terveznek, hamarosan lejáró szolgáltatási szerződés után pedig hosszabb távon is a mostanihoz hasonló kezelhető költségű rendszer fenntartásában gondolkoznak.
2: Minden fél évben a helyi személyszállítás, helyi járatról beszélünk, testület elé kerül, de nagyon magas költsége volt, és viszonylag kevesen használják. Többször előkerült ez a probléma, most viszont szűkítettük a járatokat, illetve a helyközi járatokat bevontuk, meg úgy néz ki, hogy a utasok is ebbe már beleszoktak. Erősen csökkent ennek a költsége Körmend város számára. Ilyen szemmel nézve már máshogy tekint a képviselőtestület rá, úgyhogy ilyen kaliberű összegbe kerül helyi járatnak a fenntartása, kezelhető lesz hosszú távon is.
1: Magasabbra tette a lécet a körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Az intézmény tavaly bronzfokozatot szerzett az Aktív Iskola programban, idén pedig már az ezüstöt célozza meg. Ennek érdekében tovább bővítették a vállalásaikat, tudtuk meg Kiskós Kitti igazgatótól.
3: Rengeteg minden olyan dolgot hozott ez az Aktív Iskola program, amit nagyon érdemes csinálni. Össze kellett fogni azokat a dolgokat, amiket eddig is csináltunk, és ezt egy rendszerbe kellett tekinteni, tehát nagyon sokat hozott a gyerekeknek is. Az idei cél egy szintlépés lesz, ami azért nem lesz egyszerű, hiszen azért a Magyar Diák Sportszövetség ezt nagyon okosan csinálja, hogy könnyen nem lehet ezüst, vagy hát aranyszintet meg pláne elérni. Kicsit bővítettük most ezt a vállalt szempontot a listáját, de hát igyekszünk ezeknek is megfelelni, és hogyha a jövőre jövök, akkor szeretném már azt mondani, hogy igen, ezüst fokozatú az iskolánk.
1: 50 erdei köbméter szociális tűzifára pályázott Körmend a Szociális Tüzelőanyag program keretében. A pályázat elbírálása után teszik közzé a lakossági felhívást, a támogatásra vonatkozó kérelmeket pedig november 30-ig lehet majd benyújtani, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A kérelmekről bizottság dönt, a tűzifa kiszállítását pedig a városgondnoksága végzi. Hosszú idő után először állványok nélkül látható a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia temploma, adta hírül közösségi oldalán a plébánia. A felújítás egy újabb fontos állomása ez, most már állványzat nélkül lehet gyönyörködni a megújult környezetben. Erasmus Days címmel nyílt kiállítás a Körmendi Rázsó Imre Technikum első emeleti aulájában, ahol az osztályok plakátokon mutatják be, mely úti célokat választanák szívesen és miért, közölte az intézmény közösségi oldalán. A kiállításon emellett a tavalyi Erasmus Plus mobilitási program élményeit megörökítő fotósorozat is megtekinthető. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a Balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7:15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19:15-kor indulnak. Az országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét titkos szavazáson. Ötvös Károly közpénzügyi, Gellert Károly Árpád vádemelésért felelős, valamint Teres Tibor Dávid fellebbviteli elnök helyettese lesz a testületnek. Mindhárom elnök helyettesre 139 képviselő szavazott, nemmel szavazó és tartózkodó képviselő nem volt. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyert el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába.
0: Sporthírek.
1: 13 magyar indulóból 10 versenyző ott van súlycsoportja a legjobb 8 birkózója között, ezáltal kiemeltként várja a világbajnokság sorsolását. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint közülük 4 kötött fogású klasszis a ranglista éléről várhatja a rajtot. A VB jövő szombaton kezdődik, és november 1-ig tartnak az a fővárosban.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani. Csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem sokat segített az eső folyóink vízállásán. Interaktív Bogyó és Babóca bábjátékkal várják a gyerekeket. Immár mindkét emlő eltávolítását és helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem sokat segített az eső folyóink vízállásán. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső az előző napokban, a vízügyi helyzet alig javult idehaza. A tavak vízszintje pár centit emelkedett ugyan, de a folyóknál nincs változás, mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: A vízügyi főigazgatóság mérései alapján a Rába vízállás a Szentgotthárnál -121, Körmendél -11, Rába hídvég térségében pedig -66 cm. Interaktív bábjátékkal várják a gyerekeket szombaton a körmendi Batthyány-Örökség Központ színház termében. A Bogyó és Babóca című előadás történetei a legkisebbek számára is közel hozzák a barátság, az összetartozás és az egymásra figyelés fontosságát. Az Érzelmi Érték című filmet vetítik pénteken a Gondolatok és Érzések filmklubban, ahol Fodor Sándor vezetésével gondolatébresztő beszélgetésre is várják az érdeklődőket. A film két nővér és régóta távol élő édesapjuk bonyolult kapcsolatát mutatja be. A Gondolatok és Érzések filmklub célja, hogy a közös filmélményt beszélgetés kövesse, lehetőséget teremtve a látottak személyes értelmezésére, az emberi kapcsolatokról való közös gondolkodásra. Fekete kerámia műhely sorozat indul Oszkón a Vasvár Népfőiskola szervezésében. A kézműves műhelyben kezdők és haladók egyaránt elsajátíthatják a kerámia készítés különböző technikáit. A foglalkozásokat Berta István és Csizmadia Katalin népi iparművészek vezetik. A november 20-án kezdődő műhely sorozaton a résztvevőknek 15 tárgy kiégetésére lesz lehetősége, a kész munkák közül a legjobb darabokat választják ki. A jelentkezési határidő november 6. Halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a Vasvár megyei főügyészség két fogvatartott ellen, akik 2025 karácsonyán bántalmazták zárkatársukat a szombathelyi börtönben. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítása után néhány nappal meghalt, közölte a főügyészség. A két férfi büntetjogi felelősségéről a szombathelyi törvényszék dönt. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Merák Ellen Egyesület az MTI-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MTI-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart.
0: Sporthírek.
1: Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es világbajnoki sorozat. A helyszín Ruanda lesz. Az országgal 10 éves szerződést kötöttek. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikortól rendeznek majd versenyeket az újonnan épülő aszfaltcsíkon, de a tervek szerint valamikor a következő évtized első felében tér vissza a kontinensre a Forma 1.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani. Csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Átalakult a helyi buszközlekedés Körmenden. Szintet lépne a Boldogbattyány iskola. Rövidebb ideig jár a Balatoni komp. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentősen csökkent a helyi buszközlekedés költsége Körmenden a menetrend korábbi átalakításával. Egyes helyi járatokat szűkítettek, illetve helyközi járatokat is bevontak az utasok kiszolgálásába. Így a városnak az elmúlt fél évre mintegy 2,5 millió forintot kell fizetnie. Dr. Szabó Barna szerint az új rendszer működik, és az utazó közönség igényeit is ki tudják szolgálni vele. További járatszűkítést jelenleg nem terveznek, hamarosan lejáró szolgáltatási szerződés után pedig hosszabb távon is a mostanihoz hasonló kezelhető költségű rendszer fenntartásában gondolkoznak.
2: Minden fél évben a helyi személyszállítás, helyi járatról beszélünk, testület elé kerül, de nagyon magas költsége volt, és viszonylag kevesen használják, többször előkerült ez a probléma, most viszont szűkítettük a járatokat, illetve a helyközi járatokat bevontuk, meg úgy néz ki, hogy a utasok is ebbe már beleszoktak. Erősen csökkent ennek a költsége Körmend város számára, ilyen szemmel nézve már máshogy tekint a képviselőtestület rá, úgyhogy ilyen kaliberű összegbe kerül helyi járatnak a fenntartása, kezelhető lesz hosszú távon is.
1: Magasabbra tette a lécet a körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Az intézmény tavaly bronzfokozatot szerzett az aktív iskola programban, idén pedig már az ezüstöt célozza meg. Ennek érdekében tovább bővítették a vállalásaikat. Tudtuk meg Kiskós Kitti igazgatótól.
3: Rengeteg minden olyan dolgot hozott ez az aktív iskola program, amit nagyon érdemes csinálni. Össze kellett fogni azokat a dolgokat, amiket eddig is csináltunk, és ezt egy rendszerbe kellett tekinteni, tehát nagyon sokat hozott a gyerekeknek is. Az idei cél egy szintlépés lesz, ami azért nem lesz egyszerű, hiszen azért a Magyar Diák Sportszövetség ezt nagyon okosan csinálja, hogy könnyen nem lehet ezüst, vagy hát aranyszintet meg pláne elérni. Kicsit bővítettük most ezt a vállalt szempontot, a listáját, de hát igyekszünk ezeknek is megfelelni, és hogyha jövőre jövök, akkor szeretném már azt mondani, hogy igen, ezüst fokozatú az iskolánk.
1: 50 erdei köbméter szociális tűzifára pályázott Körmend a Szociális Tüzelőanyag Program keretében. A pályázat elbírálása után teszik közzé a lakossági felhívást, a támogatásra vonatkozó kérelmeket pedig november 30-ig lehet majd benyújtani, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A kérelmekről bizottság dönt, a tűzifa kiszállítását pedig a városgondnoksága végzi. Hosszú idő után először állványok nélkül látható a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia temploma, adta hírül közösségi oldalán a plébánia. A felújítás egy újabb fontos állomásra ez, most már állványzat nélkül lehet gyönyörködni a megújult környezetben. Erasmus Days címmel nyílt kiállítás a körmendi Rázsó Imre Technikum első emeleti aulájában, ahol az osztályok plakátokon mutatják be, mely úti célokat választanák szívesen és miért, közölte az intézmény közösségi oldalán. A kiállításon emellett a tavalyi Erasmus Plus mobilitási program élményeit megörökítő fotósorozat is megtekinthető. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a Balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7.15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19.15-kor indulnak. Az országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét titkos szavazáson. Ötvös Károly közpénzügyi, Gellert Károly Árpád vádemelésért felelős, valamint Teres Tibor Dávid fellebbviteli elnök helyettese lesz a testületnek. Mindhárom elnök helyettese 139 képviselő szavazott, nemmel szavazó és tartózkodó képviselő nem volt. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyerte el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába.
0: Sporthírek.
1: 13 magyar indulóból 10 versenyző ott van súlycsoportja a legjobb 8 birkózója között, ezáltal kiemeltként várja a világbajnokság sorsolását. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint közülük 4 kötött fogású klasszis a ranglista éléről várhatja a rajtot. A VB jövő szombaton kezdődik, és november 1-ig tart a kazak fővárosban.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani. Csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. I could stay awake just to hear.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Hitelhez juthatnak a kis és középvállalkozások. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény keddi módosítását a Fidesz. A párt úgy látja, a 2021-ben módosított gyermekvédelmi törvény mostani módosítása nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ lobbiról és a pedofilok jogainak védelméről a magyar családokkal szemben. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár, kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke, vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be, a világ mintegy 30 országából érkező kiállítók részvételével. A 16. alkalommal megrendezett eseményt fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és további kísérő programok is színesítik.
0: Időjárás jelentés.
1: Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Észak-keleten, keleten gyenge eső is előfordulhat. A szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű. Napközben 13-19 fokra számíthatunk.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem sokat segített az esőfújóink vízállásán. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső az előző napokban, a vízügyi helyzet alig javult idehaza. A tavak vízszintje pár centit emelkedett ugyan, de a folyóknál nincs változás, mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Fújóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin. Így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: A vízügyi főigazgatóság mérései alapján a Rába vízállása Szentgotthárnál mínusz 121, Körmendél mínusz 11, Rába hídvég térségében pedig mínusz 66 cm. Interaktív bábjátékkal várják a gyerekeket szombaton a körmendi Batthyány Örökség Központ színház termében. A Bogyó és Babóca című előadás történetei a legkisebbek számára is közel hozzák a barátság, az összetartozás és az egymásra figyelés fontosságát. Az Érzelmi Érték című filmet vetítik pénteken a Gondolatok és Érzések filmklubban, ahol Fodor Sándor vezetésével gondolatébresztő beszélgetésre is várják az érdeklődőket. A film két nővér és régóta távol élő édesapjuk bonyolult kapcsolatát mutatja be. A Gondolatok és Érzések filmklub célja, hogy a közös film élményt beszélgetés kövesse, lehetőséget teremtve a látottak személyes értelmezésére, az emberi kapcsolatokról való közös gondolkodásra. Fekete kerámia műhely sorozat indul Oszkón a Vasvár Népfőiskola szervezésében. A kézműves műhelyben kezdők és haladók egyaránt elsajátíthatják a kerámia készítés különböző technikáit. A foglalkozásokat Berta István és Csizmadia Katalin népi iparművészek vezetik. A november 20-án kezdődő műhely sorozaton a résztvevőknek 15 tárgy kiégetésére lesz lehetősége, a kész munkák közül a legjobb darabokat választják ki. A jelentkezési határidő november 6. Jelentősen csökkent a helyi buszközlekedés költsége Körmenden a menetrend korábbi átalakításával. Egyes helyi járatokat szűkítettek, illetve helyközi járatokat is bevontak az utasok kiszolgálásába, így a városnak az elmúlt fél évre mintegy 2,5 millió forintot kell fizetnie. Dr. Szabó Barna szerint az új rendszer működik, és az utazó közönség igényeit is ki tudják szolgálni vele. További járatszűkítést jelenleg nem terveznek, hamarosan lejáró szolgáltatási szerződés után pedig hosszabb távon is a mostanihoz hasonló kezelhető költségű rendszer fenntartásában gondolkoznak.
3: Minden fél évben a helyi személyszállítás, helyi járatról beszélünk, testület elé kerül, de nagyon magas költsége volt, és viszonylag kevesen használják, többször előkerült ez a probléma, most viszont szűkítettük a járatokat, illetve a helyközi járatokat bevontuk, meg úgy néz ki, hogy a utasok is ebbe már beleszoktak. Erősen csökkent ennek a költség Körmend város számára. Ilyen szemmel nézve már máshogy tekint a képviselőtestület rá, úgyhogy ilyen kaliberű összegbe kerül helyi járatnak a fenntartása, kezelhető lesz hosszú távon is.
1: Magasabbra tette a lécet a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Az intézmény tavaly bronzfokozatot szerzett az Aktív Iskola programban, idén pedig már az ezüstöt célozza meg. Ennek érdekében tovább bővítették a vállalásaikat, tudtuk meg Kiskós Kitti igazgatótól.
4: Rengeteg minden olyan dolgot hozott ez az aktív iskola program, amit nagyon érdemes csinálni. Össze kellett fogni azokat a dolgokat, amiket eddig is csináltunk, és ezt egy rendszerbe kellett tekinteni, tehát nagyon sokat hozott a gyerekeknek is. Az idei cél egy szintlépés lesz, ami azért nem lesz egyszerű, hiszen azért a Magyar Diák Sportszövetség ezt nagyon okosan csinálja, hogy könnyen nem lehet ezüst, vagy hát aranyszintet meg pláne elérni. Kicsit bővítettük most ezt a vállalt szempontot, a listáját, de hát igyekszünk ezeknek is megfelelni, és hogyha a jövőre jövök, akkor szeretném már azt mondani, hogy igen, ezüst fokozatú az iskolánk.
1: 50 erdei köbméter szociális tűzifára pályázott Körmend a Szociális Tüzelőanyag Program keretében. A pályázat elbírálása után teszik közzé a lakossági felhívást, a támogatásra vonatkozó kérelmeket pedig november 30-ig lehet majd benyújtani, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A kérelmekről bizottság dönt, a tűzifa kiszállítását pedig a városgondnoksága végzi. Hosszú idő után először állványok nélkül látható a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia temploma, adta hírül közösségi oldalán a plébánia. A felújítás egy újabb pontos állomásra ez, most már állványzat nélkül lehet gyönyörködni a megújult környezetben. Erasmus Days címmel nyílt kiállítás a Körmendi Rázsó Imre Technikum első emeleti aulájában, ahol az osztályok plakátokon mutatják be, mely úti célokat választanák szívesen és miért, közölte az intézmény közösségi oldalán. A kiállításon emellett a tavalyi Erasmus Plus mobilitási program élményeit megörökítő fotósorozat is megtekinthető. Halált okozó testi sértés miatt emelt vádat a Vasvár megyei főügyészség két fogvatartott ellen, akik 2025 karácsonyán bántalmazták zárkatársukat a szombathelyi börtönben. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítása után néhány nappal meghalt, közölte a főügyészség. A két férfi büntetjogi felelősségéről a szombathelyi törvényszék dönt. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Merák ellen Egyesület az MTI-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MTI-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és

közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19.15-kor indulnak. Az országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét titkos szavazáson. Ötvös Károly közpénzügyi, Gellert Károly Árpád vádemelésért felelős, valamint Terhes Tibor Dávid fellebbíteli elnök helyettese lesz a testületnek. Mindhárom elnök helyettese 139 képviselő szavazott, nemmel szavazó és tartózkodó képviselő nem volt. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyerte, elközölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte, a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart. Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz, az országgal 10 éves szerződést kötöttek. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikortól rendeznek majd versenyeket az újonnan épülő aszfaltcsíkon, de a tervek szerint valamikor a következő évtized első felében tér vissza a kontinensre a Forma 1. 13 magyar indulóból 10 versenyző ott van súlycsoportja a legjobb 8 birkózója között, ezáltal kiemeltként várja a világbajnokság sorsolását. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint közülük 4 kötött fogású klasszis a ranglista éréről várhatja a rajtot. A VB jövő szombaton kezdődik, és november 1-ig tart a Kazak fővárosban.

99.8. 99.8. Rap hangolva. Rap hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt a vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat.
0: Időjárás jelentés.
1: Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

99.8. 99.8. Rád hangolva.

0: since we've spoken.
1: It's like Glasgow gets Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben, hitelhez juthatnak a kis- és középvállalkozások. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény keddi módosítását a Fidesz. A párt úgy látja, a 2021-ben módosított gyermekvédelmi törvény mostani módosítása nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ lobbiról és a pedofil